0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Magyar bajnoki címet szerzett a kaposvári Szilágyi Tamás a nagyatádi Extreme Man versenyen. A sportoló a klasszikus Ironman távon, vagyis 3,8 kilométeres úszás, 180 km kerékpározás és egy teljes 42 km-es maraton teljesítésével lett magyar bajnok. Szilágyi Tamás számára a nagyatádi siker egyben fontos állomás a következő nagy kihívás előtt. Korábban ugyanis az ausztriai Klagenfurtban kvalifikálta magát a Hawaii Ironman világbajnokságra. Ezzel ő lehet az első kaposvári sportoló, aki részt vesz a legendás Hawaii viadalon. A Mevzaligában is indul a Finó Kaposvár férfi röplabda csapata a következő idényben. A közép-európai sorozat mostani kiírásában 9 csapat indul 6 országból, az alapszakasz pedig decembertől februárig tart, a Final Four pedig március közepén lesz. A kaposváriak legutóbb 13 éve a 2013-14-es szezonban szerepeltek a Mevzaligában. A Finó így az Extraligával, a Magyar Kupával és a Bajnokok Ligája selejtezőivel együtt 4 sorozatban indul a 2026-2027-es idényben. Eltűnt egy második világháborús robbanótest a Duna medréből Budapesten. Egy férfi múlt hét hétfőn jelezte, hogy az alacsony vízállás miatt egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy bukkant elő a vízből, amelyről fényképet is készített. Mire azonban a rendőrök kiértek, a tárgy eltűnt, és feltételezik, hogy valaki elvitte. A fotók alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, és 20 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden ismét napos, meleg idő várható, 35 fokos csúcsértékkel. Szerdán érkezik egy front, de ennek hatására is csak 30 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Sziasztok! Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Most.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Na, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Véget ért a kaposvári buszmenetrendről tartott fórumsorozat. 8 lakossági fórumot tartottak, melyeken a városlakók elmondhatták észrevételeiket az új menetrend tervezetével kapcsolatban. Az utasok jelzései alapján több indulási időpontot 5-10 perccel módosítanak, és új, a munka és iskola kezdéshez igazodó járatokat is indítanak. A belvárosban sűrűbb közlekedést szeretnének kialakítani, a midibuszokkal pedig olyan utcákba is eljutnak majd, ahol eddig nem jártak buszok. A tervek szerint az új menetrendhez új jegy- és bérletrendszer is társul majd. 3 edzőmeccset játszik a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub a szezon kezdet előtt, és 3 felkészülési tornán is részt vesz a csapat. Az első edzőmeccsét az Újbuda MAFC-al vívja az együttes augusztus 25-én hazai pályán, majd 3 nappal később játszanak egy visszavágót a fővárosiak otthonában. Emellett szeptember 2-án a KKK a horvát bajnok Cibona Zágráb otthonában is pályára lép. A csapat emellett meghívást kapott a Paksi Morgan Ferdinand emléktornára és a Zalaegerszegi Göcsej kupára is. Az Orosz László emléktorna szeptember 11-12-én lesz. A házigazda KKK mellett a Paks, a Budapesti Honvéd és a Szeged szerepel majd azon a tornán. 3 hónapja folyamatosan csökken a panellakások ára Magyarországon, derült ki a Duna House friss adataiból. A panelek átlagos négyzetméter ára februárban ért el a csúcspontját, júliusra viszont több mint 8%-kal mérséklődött. Ezzel szemben a téglaépítésű lakások tovább drágultak, júliusban az idei legmagasabb átlagárat érték el.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég és 20 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden ismét napos, meleg idő várható, 35 fokos csúcsértékkel. Szerdán érkezik egy front, de ennek hatására is csak 30 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovecki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: 91.2 Rádió most.
1: Mutatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 17 esethez riasztották hétvégén a tűzoltók a Csomogyban. 11 műszaki mentésnél és 6 tűzesetnél avatkoztak be az egységek. Siófokon egy tűzhelyen felejtett edény miatt gyulladt ki egy lakás konyhája, az oltás idejére 12 embernek kellett elhagynia az épületet. Mezőszentgyörgy külterületén teljesen kiégett egy személyautó, a lángok az aljnövényzetre is átterjedtek, de senki sem sérült meg. Gyékényesen 2 közlekedési balesethez is riasztották az egységeket, az egyikben 4 embert szállítottak kórházba. Babócsán pedig egy villanyoszló biztosíték táblája füstölt, az áram kimaradás 48 fogyasztót érintett. Vádat emeltek egy házas pár ellen, akik egy Fonyódi szabadstrandon lopták el egy fürdőző táskáját. A vádirat szerint kiszemelték az őrizetlenül hagyott törölközővel letakart táskát, majd elvitték a benne lévő telefonnal, iratokkal és bankkártyákkal együtt. Ezután vonattal Budapestre utaztak, ahol több üzletben is fizettek az egyik ellopott bankkártyával, összesen 21 000 forint értékben. A rendőrök egy üzlet biztonsági kamerájának felvétele alapján azonosították az elkövetőket. Az ügyészség a többszörös visszaeső férfira letöltendő, feleségére pedig felfüggesztett szabadságvesztést kért. Az ellenőrzött játszóterek több mint harmadánál talált valamilyen szabálytalanságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Az év első felében országosan mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg. A játszóterek 37, az eszközöknek pedig a 35%-ánál tártak fel hiányosságot, az ellenőrzések nyomán pedig eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Nem csak a közterületi, óvodai és iskolai játszótereket vizsgálták, hanem például a szállodákban, éttermekben és társasházak udvarán található eszközöket is.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég és 20 fok lesz a legalacsonyabb érték. Kedden ismét napos, meleg idő várható, 35 fokos csúcsértékkel. Szerdán érkezik egy front, de ennek hatására is csak 30 fokig csökken a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: kívánok.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

képként. Fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek is, megbékélek azzal.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ismét lesz kertmozi a nyár végén az Espark Bíbor ligetében. A korábbi évekhez hasonlóan idén is ingyenes szabadtéri filmvetítéssel várják a kaposváriakat, ezúttal augusztus 28-án pénteken. Este 6 órától a Valami Amerika első részét, 8 órától pedig a Csini babát vetítik. A helyszínre már délután 4 órától lehet érkezni, helyet érkezési sorrendben lehet foglalni. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy plédet vagy piknik széket vigyenek magukkal. Első helyen végzett a kötél speciális mentőszolgálat csapata Debrecenben az első DETKA Rescue Challenge-en. A 4 fős egységnek 3 összetett feladatot kellett teljesítenie. Egy füsteltelített épületben kialakított akadálypályán kellett végighaladniuk teljes védőfelszerelésben, majd egy közúti baleset műszaki mentését és egy komplex tűzoltási gyakorlatot hajtottak végre. A kaposvári csapat összesítésben megnyerte a versenyt, emellett a legjobb tűzoltásért járó külön díjat is megszerezte. A Balaton déli partjának veszélyeire figyelmeztetett a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság az alacsony vízállás miatt. Sokan a sekély vízben messzire begyalogolnak vagy száppal indulnak beljebb, néhány száz méterre a parttól azonban húzódik az úgynevezett marás vonal. Itt a tómedre akár egy-két lépésen belül egy-két métert is mélyülhet, ami váratlanul érheti a fürdőzőket és könnyen pánikhoz vezethet. A rendőrség ezért azt kéri, hogy lehetőség szerint mindenki a kijelölt fürdőhelyeket használja, máshol pedig fokozott óvatossággal menjen be a vízbe. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat. A 10 éves program összesen 355 milliárd forintból újítaná meg a magyar kötött pályás közlekedést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Közlése szerint több vasútvonal korszerűsítése mellett megújítanak a budapesti hívhálózatot, új intercity szerelvényeket és akkumulátoros motorvonatokat szereznének be, valamint állomásokat is felújítanának. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása Budapesten és több vidéki fővonal fejlesztése is. Egy metró szerelvénybe is betévedt egy sérült vaddisznó a hétvégén Budapesten a Kossuth Lajos téri metróállomáson. Amint egy 60 kilós állat szombaton egy üzemen kívüli mozgó lépcsőn jutott le a peronra, majd rövid időre az egyik várakozó metrókocsiba is besétált. Ezután a sínek közé ment és a szerelvény alá húzódott. Az állomást kiürítették és lezárták, az eset során senki sem sérült meg. A vaddisznót végül egy hatósági állatorvos döntése alapján kilőtték.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma tetőzik a hőség a héten, egész nap tűző napsütésre számíthatunk, és 35 fok lesz a legmagasabb érték. Szerdára egy gyenge hidegfront hatására néhány fokkal enyhül a nagy meleg, de így is 30-31 fok lesz utána a hét többi napján.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Bocskor Biborka vagyok a Magashegyi Undergroundból. Mi sem hiányozhatunk a

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: 91.2 Rádió most.
1: Amíg te

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Fokozottan figyeljünk a hajléktalan emberekre és a hőségben, ezt kérte a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ. A szervezet egy pozitív történetről is beszámolt. Néhány napja bejelentést kaptak egy lépcsőn fekvő férfiről, akihez kiment az utcai szolgálat, de elsőre nem akart bemenni velük a szállóra. Később egy újabb lakossági bejelentés után viszont a férfit sikerült bevinni az intézménybe. A központ arra kérte a lakosságot, hogy hasonló esetben merjenek segítséget kérni, mert a nagy hőségben akár életet is menthetnek ezzel. Magyar bajnoki címet szerzett a kaposvári Szilágyi Tamás a nagyatádi Extreme-men versenyen. A sportoló a klasszikus Ironman távon, vagyis 3,8 kilométeres úszás, 180 km kerékpározás és egy teljes 42 kilométeres maraton teljesítésével lett magyar bajnok. Szilágyi Tamás számára a nagyatádi siker egyben fontos állomás a következő nagy kihívás előtt. Korábban ugyanis az ausztriai Klagenfurtban kvalifikálta magát a Hawaii Ironman világbajnokságra. Ezzel ő lehet az első kaposvári sportoló, aki részt vesz a legendás Hawaii viadalon. A Mavza Ligában is indul a finó kaposvár férfi röplabda csapata a következő idényben. A közép-európai sorozat mostani kiírásában 9 csapat indul 6 országból, az alapszakasz pedig decembertől februárig tart, a Final Four pedig március közepén lesz. A kaposváriak legutóbb 13 éve, a 2013-14-es szezonban szerepeltek a Mavza Ligában. A finó így az Extraligával, a Magyar Kupával és a Bajnokok Ligája selejtezőivel együtt 4 sorozatban indul a 2026-2027-es idényben. 35 perces tanórákat javasol az alsó tagozatos diákoknak az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A tárca a 14 pontos javaslat csomagjának célja, hogy az oktatás jobban igazodjon a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Az iskolák a rövidebb órák mellett több mozgásos szünetet és rugalmasabb napkezdést is bevezethetnek. A minisztérium korlátozna a házi feladatok mennyiségét, és nagyobb szerepet adna a szabadtéri játékoknak, kirándulásoknak, valamint a gyakorlati, élményalapú tanulásnak is. 3 haltak meg szabadtéri tüzekben Magyarországon az elmúlt héten. A katasztrófavédelem közlése szerint idén már csaknem 9800 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezekben 66-an sérültek meg. A tüzek többségét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozta. A katasztrófavédelem ezért ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma tetőzik a hőség a héten, egész nap tűző napsütésre számíthatunk, és 35 fok lesz a legmagasabb érték. Szerdára egy gyenge hidegfront hatására néhány fokkal enyhül a nagy meleg, de így is 30-31 fok lesz utána a hét többi napján.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ródh Balázsi Hunor.
3: Szép reggelt kívánok, Kaposvár! Augusztus 11-ére ébredtünk, kedd van, már letudtuk az első munkanapot, jöhet a második, jöhetnek a kihívások, mert bizony beledobjuk magunkat teljes messzélességgel ebbe a napba is. Amikor az ember hajnalba kell és korán indul, picit magányosnak érzi magát, és azt gondolja, hogy egyedül van ezzel így, aztán mikor kijövök az utakra, akkor kiderül, hogy bizony hozzám hasonlóan nagyon sokan kezdik nagyon korán a napokat. Hát kívánok nekik kitartást, és köszönöm, hogy sorstársaim vagytok, kedves hallgatók. A mikrofonnál Ródh Balázsi Hunor, és értelemszerűen ma is számítok rátok, ma is várom üzeneteiteket, hívásaitokat 0670-32-32-355. És hamarosan ma is köszöntjük az ünnepelteket, de készülök lapszemlével és kalendáriummal is a jó zenék mellett. A Zaporozsec Movie Star című felvétele érkezik is nem sokára, de előtte a napot Pink Panthers-szel és Zara Larsonnal indítjuk. Ez a Stateside Rádió Mostan.

0: és a Zsuzsannák. A Tiborc latin eredetű név jelentése Tibur városából való férfi. A Tiborc név logikus, gyakorlatias gondolkodásmód kialakítására van támogató hatással, a név viselői türelmesek és minden olyan tevékenységet kedvelnek, amihez technikai hozzáértésre van szükség. Hisznek abban, hogy csak akkor érdemes nekilátni bárminek is, ha az ember tudja, hogy jól fogja végrehajtani az adott feladatot, ha valami érdekli őket, teljes figyelmüket az adott dolognak szentelik, és nem örülnek, ha ebben zavarják őket, módszeresen gondolkoznak és beszélnek, és ugyan kicsit nehezen tanulnak, de nem felejtenek el szinte semmit, ha már egyszer elsajátították. A Zsuzsanna, héber görög latin eredetű név, jelentése Lilium. A Zsuzsanna név olyan karakter kialakulását támogatja, aki folyamatosan igényli a változást, szeret utazni, keresi az új lehetőségeket. Ez a folyamatosan aktív egyéniség nem viseli könnyen, ha egy kialakult rendszerbe kell belehelyezkednie, vagy számára unalmas, egyhangú dolgot kell csinálnia. Ezért a feladatok megoldására újfajta, a korábbinál hatékonyabb megoldásokat keres és talál. Ügyesen irányít másokat, de türelmetlen, és ha valami nem megy valakinek, akkor legszívesebben maga végezni el az adott munkát. Tehetséges lehet, mint ügynök vagy eladó, valamint szerencsés lehet a szerencsejátékokban, de jobb, ha óvatos és nem hisz túlzott önbizalmának. Kedves Tiborcok és kedves Zsuzsannák, kívánunk nektek boldog névnapot, Isten éltessen! Köszöntjük a születésnaposokat is, minden ünnepeltnek érkezik itt a Rádió Moston, Lost Frequencies és a The Feeling.
1: Ez volt a kalendárium. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most! Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party 'cause we both hate everything.

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Nézzük csak, nézzük, miről olvashatunk ma a kaposvármos.hu-n. Forróság. Ismét meleg, várható, de a hét közepén szelídül a kánikula, írják a főoldalon. A kaposvári Szilágyi Tamás nyerte a nagyatádi Ironman magyar bajnokságot. A kötél csapata nyerte az első Dead Car Rescue Challenge-et. A Kaposfest jövője atombiztos. 17-szer is megtelt a Szivárvány kultúrpalota. Inváziós fajok okozzák a szúnyogártalmat. A törölköző nem volt akadály a strandtolvajoknak. Vaddal ütközött egy autó Lengyel Tótinál. Pontosabb és az utasok igényeihez jobban igazodó menetrendünk lesz. Tegnap zárult a véleményezési időszak. További aktualitásokért ajánljuk figyelmetekbe a kaposvármos.hu-t.
0: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. 17 esethez riasztották hétvégén a tűzoltók a Csomogyban. 11 műszaki mentésnél és 6 tűzesetnél avatkoztak be az egységek. Siófokon egy tűzhelyen felejtett edény miatt gyulladt ki egy lakás konyhája. Az oltás idejére 12 embernek kellett elhagynia az épületet. Mezőszentgyörgy külterületén teljesen kiégett egy személyautó. A lángok az aljnövényzetre is átterjedtek, de senki sem sérült meg. Gyékényesen 2 közlekedési balesethez is riasztották az egységeket, az egyikben 4 embert szállítottak kórházba. Babócsán pedig egy villanyoszló biztosíték táblája füstölt, az áramkimaradás 48 fogyasztót érintett. 3 edzőmeccset játszik a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub a szezon kezdet előtt, és 3 felkészülési tornán is részt vesz a csapat. Az első edzőmeccsét az Újbuda MAFC-al vívja az együttes augusztus 25-én hazai pályán, majd 3 nappal később játszanak egy visszavágót a fővárosiak otthonában. Emellett szeptember 2-án a KKK a horvát bajnok Cibona Zágráb otthonában is pályára lép. A csapat emellett meghívást kapott a Paksi Morgan Ferdinand emléktornára és a Zalaegerszegi Göcsej kupára is. Az Orosz László emléktorna szeptember 11-12-én lesz. A házigazda KKK mellett a Paks, a Budapesti Honvéd és a Szeged szerepel majd azon a tornán. 3 hónapja folyamatosan csökken a panellakások ára Magyarországon, derült ki a Duna House friss adataiból. A panelek átlagos négyzetméter ára februárban érte el a csúcspontját, júliusra viszont több mint 8%-kal mérséklődött. Ezzel szemben a téglaépítésű lakások tovább drágultak, júliusban az idei legmagasabb átlagárat érték el.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma tetőzik a hőség a héten, egész nap tűző napsütésre számíthatunk, és 35 fok lesz a legmagasabb érték. Szerdára egy gyenge hidegfront hatására néhány fokkal enyhül a nagy meleg, de így is 30-31 fok lesz utána a hét többi napján.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió most.

David Guetta és Sam Martin érkezett, és hozták a Lovers on the Sun című közös dalukat még 2014-ből. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, 5,5 perccel járunk fél hét után Ród Balázsi Hunora fedélzeten. Köszöntöm a hallgatókat, és kívánok mindenkinek egy lendületes napindítást. Kapjuk össze magunkat, picit kezdjük el élvezni is azt, hogy egy újabb nap kihívásai várnak ránk, mert bizony hajlamosak vagyunk beleszürkülni a munkába, beleszürkülni a monotonitásba, pedig minden napnak megvan a maga varázsa, csak meg kell találjuk azt. Például a zenékben, én pedig éppen ezért hozom is a legjobb slágereket itt a rádió moston, ebben a fél órában is, és érdemes lesz tekerni a hangerőn. Ugyanis itt lesz velünk hamarosan Miles Smith, érkezik Ava Max, most pedig Jermaine Jackson és Piazza Dora közöse 1984-ből. Ez a When the Rain Begins to Fall a rádió moston.

0: Lapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Utazunk az időben, de legalábbis csak gondolatban, és azt is visszafelé a múltba. Például ma 5140 éve, hogy a maja időszámítás kezdete a mai nap. Ugyanakkor augusztus 11-e Assisi Szent Klára ünnepe is, és arra is érdemes visszagondolni, hogy ma 570 éve, hogy meghalt Hunyadi János hadvezér, aki Nándorfehérvárnál megállította az előre nyomuló törököket. 166 éve Tatán megszületett Bláthy Ottó Titus, a transformátor szülőatyja. 84 éve szabadalmaztatták a széles spektrumú frekvenciaváltó rendszert, amely a későbbi Wi-Fi technológia alapja lett. 1968-ban ezen a napon született Bozsik Ivett táncosnő koreográfus, a Csiky Gergely Színház látogatók ismerhetik az ő nevét, munkásságát. Ma ünnepli 55. születésnapját Csőre Gábor, Jászai Mari díjas színész, szinkronszínész. 49 évvel ezelőtt az Egyesült Államok és Panama megállapodtak abban, hogy 2000-ben Panama átveszi a Panama csatornát. 2506 évvel ezelőtt a termopülei csatában a Xerxész vezette perzsák legyőzték a Leonidas vezette spártaiakat. 73 éve megszületett Hulk Hogan, amerikai profi pankrátor, színész. 45 éves születésnapot ünnepel a mai napon Maya Gold, magyar pornószínésznő. 12 évvel ezelőtt 63 éves korában ezen a napon meghalt Robin Williams, Oscar-díjas amerikai színész, és végül, de nem utolsó sorban, ma 92 éve megérkeztek az első civil fogvatartottak az Alcatraz szigeti börtönbe.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Véget ért a kaposvári buszmenetrendről tartott fórum sorozat. 8 lakossági fórumot tartottak, melyeken a városlakók elmondhatták észrevételeiket az új menetrend tervezetével kapcsolatban. Az utasok jelzései alapján több indulási időpontot 5-10 perccel módosítanak, és új, a munka és iskola kezdéshez igazodó járatokat is indítanak. A belvárosban sűrűbb közlekedést szeretnének kialakítani, a midibuszokkal pedig olyan utcákba is eljutnak majd, ahol eddig nem jártak buszok. A tervek szerint az új menetrendhez új jegy- és bérletrendszer is társul majd. A Balaton déli partjának veszélyére figyelmeztetett a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság az alacsony vízállás miatt. Sokan a sekély vízben messzire begyalogolnak, vagy száppal indulnak beljebb. Néhány száz méterre a parttól azonban húzódik az úgynevezett marás vonal. Itt a tómedre akár egy-két lépésen belül 1-2 métert is mélyülhet, ami váratlanul érheti a fürdőzőket és könnyen pánikhoz vezethet. A rendőrség ezért azt kéri, hogy lehetőség szerint mindenki a kijelölt fürdőhelyeket használja, máshol pedig fokozott óvatossággal menjen be a vízbe. Vádat emeltek egy házas pár ellen, akik egy fonyódi szabadstrandon lopták el egy fürdőző táskáját. A vádirat szerint kiszemelték az őrizetlenül hagyott törölközővel letakart táskát, majd elvitték a benne lévő telefonnal, iratokkal és bankkártyákkal együtt. Ezután vonattal Budapestre utaztak, ahol több üzletben is fizettek az egyik ellopott bankkártyával, összesen 21 000 forint értékben. A rendőrök egy üzlet biztonsági kamerájának felvétele alapján azonosították az elkövetőket. Az ügyészség a többszörös visszaeső férfira letöltendő, feleségére pedig felfüggesztett szabadságvesztést kért. Az ellenőrzött játszóterek több mint harmadánál talált valamilyen szabálytalanságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Az év első felében országosan mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg. A játszóterek 37, az eszközöknek pedig a 35%-ánál tártak fel hiányosságot, az ellenőrzések nyomán pedig eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Nem csak a közterületi, óvodai és iskolai játszótereket vizsgálták, hanem például a szállodákban, éttermekben és társasházak udvarán található eszközöket is. Eltűnt egy második világháborús robbanótest a Duna medréből Budapesten. Egy férfi múlt hét hétfőn jelezte, hogy az alacsony vízállás miatt egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy bukkant elő a vízből, amelyről fényképet is készített. Mire azonban a rendőrök kiértek, na a tárgy eltűnt, és feltételezik, hogy valaki elvitte. Na a fotók alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma tetőzik a hőség a héten, egész nap tűző napsütésre számíthatunk, és 35 fok lesz a legmagasabb érték. Szerdára egy gyenge hidegfront hatására néhány fokkal enyhül a nagy meleg, de így is 30-31 fok lesz utána a hét többi napján.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész! Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
2: 4 perccel 7 óra után kívánok szép reggelt, Kaposvár. Már 7 óra is elmúlt, ez pedig azt jelenti, hogy indul a napra kész itt a Rádió Moston, és egészen 9 óráig együtt ébredünk, hozzuk a legfontosabb helyi és országos információkat, friss híreket, közlekedési tudnivalókat, időjárást, érdekes történeteket, és persze a legjobb zenéket is. Ha úton vagytok munkába, éppen most indítjátok a napot, vagy még csak az első kávétokat kortyoljátok, örülök, hogy velünk tartotok. Kedd van, augusztus 11-e, és bízom benne, hogy ma is sikerül egy kis plusz lendületet adnunk a reggeletekhez. Ha szeretnétek üzenni, írni, vagy felhívni bennünket telefonon, csak köszönni, ne fogjátok vissza magatokat, hiszen ez a műsor rólatok és nektek szól. Most pedig jöjjön egy dal, ami tökéletesen illik ehhez a nyári reggelhez. A Duran Duran 2004-ben ezzel a számmal tért vissza az eredeti felállásával, és a Sunrise rögtön nagy kedvenc lett a rajongók körében. Indítsuk ezzel a keddi napra készt. Itt is van a Duran Duran és a Sunrise.

0: Időjárás jelentés.
1: Sajnos az időjárás előrejelzésünkben semmilyen változás nem érkezett, ma tetőzik a hőség, és a legmagasabb nappali hőmérsékletek ismét 35 fok felett alakulnak, aztán szerdán már valamivel frissebb léghullámok érkeznek fölénk, és enyhül a nagy meleg, de nem olyan sokkal, gyenge hidegfront közeleg, ennek előterében azonban még igen-igen meleg levegő érkezik.

0: érkezik fölénk. Napközben már kissé labilissá válik a légkör, zápor, zivatar viszont csak kevés helyen fordulhat elő. Szerdára már át is vonul felettünk a száraz hidegfront, az északira forduló széllel stabilabb és néhány fokkal frissebb levegő érkezik, enyhül a hőség, de így is kánikulai meleg várható. Aztán a hétvégén újabb hőhullám éri el hazánkat, ismét 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, és már 37 Celsius fokra is számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottak.

0: kezdje a napot informatívan. Ez itt a Napra Kész.
1: Sziasztok, Muri Enikő vagyok a Sugárlovból. Hallgassátok ti is a Rádió Mostot.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Hivatalosan is megnyitották hétfő este a Kaposfestet. Afrikai sertéspest is igazoltak egy somogyi gazdaságban. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Hivatalosan is megnyitották hétfő este a 17. Kaposfestet a Szivárvány Kultúrpalotában. Hornyák Balázs fesztiváligazgató felidézte, hogy a fesztivált hónapokon át tartó egyeztetések, programtervezés és sok-sok szervezés előzi meg, de mindez megéri, amikor megtelik a nézőtér és együtt ünnepelhetik a kamarazenét. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt, hogy egy város erejét nem csak az épületei vagy a gazdasági teljesítménye adja, hanem az is, hogy milyen közös élményeket tud nyújtani. Hozzátette, hogy a Kaposfest jövője addig biztos, amíg a közönség megtölti a nézőteret. A Kaposfest péntekig várja a közönséget. Afrikai sertéspestist igazoltak egy lakócsai gazdaságban Somogy megyében. A településen több mint 1800 állatot tartottak. A Nébi hazután vett mintákat a telepről, hogy az állatoknál láz, gyengeség, hasmenés és elhullás jelentkezett. A gazdaságot azonnal lezárták, az állomány felszámolása pedig már megkezdődött, és vizsgálják a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését. Az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes, a sertés állományokban azonban súlyos károkat okozhat. Megkezdődött a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos felterhelése, miután emelkedni kezdett a Duna vízszintje. Az alacsony vízállás miatt korábban 3 blokkot is le kellett állítani, a 2-es pedig 11 napon keresztül fél teljesítményen működött. A folyó átmeneti, mérsékelt vízszint emelkedés azonban már lehetővé teszi a teljesítmény növelését.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma tetőzik a hőség, ismét 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Többnyire napos idő várható, de néhol a megyében zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán gyenge hidegfront érkezik, de csapadék nem várható, ám néhány fokkal frissebb levegő áramlik fölénk. Ennek hatására enyhül a nagy meleg, de így is 30-32 fok lesz a hét hátra lévő felében.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Az Euró 6 óra taxi munkatársa Laci szabadságon van, Jánost viszont elértük, aki azt mondta nekünk, hogy egyébként kifejezetten gyenge a forgalom, így a mai kora reggeli órákban nem tapasztalt semmi különlegeset. A Balcsi-Zsilinszky utcára mondta, hogy tegnap még zárva volt, holott az aszfaltozást befejezték, és a gyalogátkelő helyeket is felfestették, ezt reggel én is tapasztaltam, úgyhogy vélhetően kedves hallgatók, ott még számíthattok egy kis fennakadásra, egy kis forgalomkorlátozásra. Véletlenül a műszaki átvételt várják, és az utolsó simítások zajlanak. A Talján-Gyula utca és a Balcsi-Zsilinszky utca találkozásánál egy nagy gödrön van egy vaslap, ennél érdemes lassítani továbbra is. A bevezető utak értelemszerűen azért forgalmasabbak, viszont jól járhatóak Kaposvár útjai. Hogyha közlekedési infóinkat kiegészítenétek, akkor írjatok nekünk, vagy hívjatok bennünket a 0670 32 32 355-ös telefonszámon.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napraként.

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész.
1: Néhány perccel 3:48 után járunk, és hogyha augusztus 20-ára még kerestek egy igazán tartalmas családi programot Somogyban, akkor érdemes ellátogatnotok a Szennai Skanzenbe, ahol Szent István napja és a kenyér ünnepe vár benneteket. Délelőtt 10 órától egészen délután 4 óráig bepillantást nyerhettek abba, hogyan készült régen a mindennapi kenyér. Kipróbálhatjátok a kézi malmos gabona őrlést, lesz cséplés, kézműves foglalkozás szalmafonással és arató díszkészítéssel, délelőtt közösen dagasztják a skanzen kenyerét, vajat is köpülnek, délután pedig megsütik a friss kenyeret, amit természetesen meg is lehet kóstolni. A legkisebbeket pedig népi játékudvar várja. Hogyha szeretnétek egy kicsit lelassulni, megismerni a régi hagyományokat, és közben egy kellemes napot eltölteni együtt, akkor augusztus 20-án irány a Szennai Skanzen, ahol a kenyérnek, a hagyományoknak és a közös élményeknek is ünnepe lesz. Ezt jól véssétek a fejetekbe. Most pedig a Hertzel és Purple Disco Machine-nel folytatjuk, érkezik a Wonderful Life a rádió mostan.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Vélhetően a kaposvári nagypiacnál is szabadságon vannak, mert nem küldtek nekünk árakat, hogy mire számítsunk, hogyha kimegyünk, de az biztos, hogy a kaposvári nagypiac nem csak arról szól, hogy bevásároljatok, hanem arról is, hogy találkozzatok ismerősökkel, beszélgessetek a termelőkkel, az árusokkal, és olyan friss árukat vigyetek haza, amelyek sokszor egyenesen a környékbeli gazdaságokból érkeznek. A piacon zöldségek, gyümölcsök, húsok, tejtermékek, pékáruk, virágok és még rengeteg más finomság vár benneteket. Ráadásul sok helyi őstermelő is árusít. Ha pedig nem jártatok mostanában a nagy piacon, lehet, hogy itt az ideje egy reggeli piaci sétának, és ráadásul ilyenkor nincsenek is túl sokan, úgy mint pénteken vagy szombaton, de egy jó kávé, néhány szezonális gyümölcs, egy pecsenye, vagy egy csokor virág, néha ennyi is elég ahhoz, hogy egy kicsit másképp induljon a nap. És valljuk be, a piacnak mindig van olyan hangulata, amit egyetlen bevásárlóközpont sem tud visszaadni. Úgyhogy kedves hallgatók, ha éppen szabadok vagytok, ha éppen ráértek, akkor ugorjatok ki a kaposvári nagypiacra.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Augusztus 15-én és 16-án Strandfesztivál az Igali gyógyfürdőben. Szombaton a sztár vendég Tabáni István, majd éjszakai fürdőzés arab hastánc showval. Vasárnap délután a medence partján fellép a Forever Duo és az Irigy Hónai Mirigy. A vasárnap családi nap Igalban. A 10 év alatti gyerekek ingyen látogathatják a fürdőt. Találkozzunk a Strandfesztiválon. Bővebb információ az Igali fürdő Facebook oldalán.
3: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baross Szőnyeg Áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baross Szőnyeg Áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
4: Pénteken szilvavásár a Marász Plusznál. A szilvát 6 kg-os kiszerelésben hasznos kis farekeszekben tudod megvásárolni. A szilva kilója 550 forint, azaz egy rekesz ára 3300 forint. Ha biztosra mennél, adj le előrendelést az alábbi címen www.szilvavásár.hu. Tehát még egyszer, szilva pénteken 1 kiló 550 forint. Na de hol?
5: Füredi út és raktár utcasakán.
4: Előrendelés www.szilvavásár.hu.
6: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
7: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk Önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Az utasok igényei alapján változtatják meg a helyi járatos buszmenetrendet. Békés Csaba korábbi alpolgármestere vesztette életét a nagyatádi Ironman versenyen. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Véget ért a kaposvári buszmenetrendről tartott fórum sorozat. 8 lakossági fórumot tartottak, melyeken a városlakók elmondhatták észrevételeiket az új menetrend tervezetével kapcsolatban. Az utasok jelzései alapján több indulási időpontot 5-10 perccel módosítanak, és új, a munka és iskola kezdéshez igazodó járatokat is indítanak. A belvárosban sűrűbb közlekedést szeretnének kialakítani, a midibuszokkal pedig olyan utcákba is eljutnak majd, ahol eddig nem jártak buszok. A tervek szerint az új menetrendhez új jegy- és bérletrendszer is társul majd. Békés Csaba korábbi alpolgármestere Velkei Gábor vesztette életét a hétvégi nagyatádi extrémment triatlon versenyen. A 63 éves férfi egy váltó tagjaként teljesítette az úszást, amikor a parttól mintegy 100 méterre rosszul lett. Azonnal megkezdték az újraélesztését, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de az életét már nem tudták megmenteni. Drónok segítségével kutatják a föld alatt rejtőző régészeti emlékeket Somogyban a Ripper-Rónai Múzeum szakemberei. A nyári időszak különösen alkalmas a légi felderítésre, ugyanis az egykori árkok, épületek és gödrök megváltoztatják a talaj szerkezetét, így a felettük növő gabona színe, magassága vagy sűrűsége is eltérhet a környezetétől. Ezek a különbségek a magasból jól kirajzolódnak. A múzeum felvételein például római kori épületek körvonalai is láthatóvá váltak. A drónokkal készült felvételekből részletes térképeket és háromdimenziós modelleket is készítenek a régészek. 51 milliárd forintból korszerűsítenék az előregedett ivóvízhálózatokat Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a régi, rossz állapotú vezetékek miatt naponta több százezer köbméter ivóvíz folyik el feleslegesen. A most induló programból az önkormányzatok és vízszolgáltatók kaphatnak támogatást a hálózatok fejlesztésére és korszerűsítésére. A cél, hogy kevesebb ivóvíz vesszen kárba, és megbízhatóbb legyen a vízellátás. A támogatásokból elsősorban a rosszabb helyzetben lévő térségek részesülhetnek. Bejelentést tett a Gondos Óra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A tárca hűtlen kezelés és több mint 100 milliárd forint értékben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz. A vizsgálat során több mint 6500 dokumentumot, szerződést és elszámolást ellenőriztek, és több ezer gyanús tételt azonosítottak.
0: Időjárás jelentés.
8: Ma tetőzik a hőség, ismét 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Többnyire napos idő várható, de néhol a megyében zápor-zivatar is kialakulhat. Szerdán gyenge hideg front érkezik, de csapadék nem várható, ám néhány fokkal frissebb levegő áramlik fölénk. Ennek hatására enyhül a nagy meleg, de így is 30-32 fok lesz a hét hátra lévő felében.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
1: Elmúlt 8 óra, jó reggelt Kaposvár, megyünk is tovább, hiszen beléptünk a naprakész második órájába Cserhalmi Krisztián hírei után. Egészen 9 óráig továbbra is hozzuk nektek a friss híreket, a legfontosabb információkat, a közlekedési helyzetet, érdekességeket, és persze a legjobb zenéket. Ha ma indulnátok útnak, vagy a szabadban dolgoztok, érdemes felkészülni, mert ahogy azt már mondtuk, ismét nagyon meleg nap elé nézünk, a délutáni órákban helyenként akár 37 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, ezért ne feledkezzetek meg a megfelelő folyadékpótlásról, lehetőleg kerüljétek a hosszabb tűző napon való tartózkodást, főként a déli órákban, és ha tehetitek, vigyázzatok egymásra, különösen az idősebb családtagokra és a kisgyerekekre. Az autóban pedig senkit, sem gyermeket, sem háziállatot, sem a nagymamát ne hagyjátok egyetlen percre sem. Most pedig jöjjön az óra első zenéje. George Michael Outside című dala 1998-ban jelent meg, és nem csak a lendületes hangzása miatt maradt emlékezetes, hanem azért is, mert a hozzá készült videóklip tele van öniróniával és humorral. George Michael pedig ezzel a dallal a saját életének egyik legtöbbet emlegetett időszakára reagált. Induljon hát a zene, itt van az Outside Rádió Moston.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.
1: Akinek

1999-ből érkezett a Savage Garden és az Affirmation itt a Rádió Moston. 4:09 után járunk másfél perccel. Szép kora délelőttöt kívánok mindenkinek. Most már vélhetően a legtöbben kezdenek belehelyezkedni a munkanapba és felvenni annak a ritmusát. Mi pedig picit ugorjunk vissza az időben. A kaposi kalendáriumban minden nap találunk valamit Kaposvár múltjából, egy érdekességet egy kerek évfordulóval összekapcsolva. Van, amikor sok információ van, és van, amikor kevesebb. A mai nap az utóbbi, ugyanis 1921-ből pont 105 évvel ezelőttről van egyetlen egy olyan esemény, amiről érdemes ma így szót ejteni, hiszen ma

105 éve, hogy Kaposvárra érkezett a pécsi Antant misszió két tagja. Hogyha pedig kíváncsiak lennétek az eredeti korabeli cikkre, amiben erről beszámoltak, akkor kattintsatok a kaposvármost.hu-ra, és a blog fül alatt megtaláljátok a kaposi kalendárium mai részét is, illetve csemegészhettek a korábbi bejegyzésekből. Mi pedig zenélünk, Inna érkezik a 91.2-n és az Up.

ugyanis Dua Lipát hallgattuk, ez volt a Hotter Than Hell, hamarosan pedig Ariana Grande érkezik. 8:30 előtt állunk, újból híreket hoz majd Cserhalmi Krisztián itt a Rádió Moston, és Kaposvár rádiójában értelemszerűen továbbra sem dőlünk hátra, teljes gőzzel indítjuk be ezt a munkanapot is. Kedd van augusztus 14-e, kívánok mindenkinek sok mosolyt, sok sikert a mai naphoz is, aki pedig szabadságát tölti, és otthon lazulgat, és esetleg még a köntösében most iszogatja az első kávéját, amellett, hogy kicsit irigyek is vagyunk rá, azért neki is kívánunk egy tartalmas keddet. Na de térjünk vissza Ariana Grandehez, aki így a fél óra végén érkezik egy 2025-ös felvétellel. Itt is van a Twilight Zone a Rádió Moston.

0: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled. Hírek most.
1: Hivatalosan is megnyitották hétfő este a Kaposfestet. Részleges napfogyatkozás lesz holnap. Jó reggelt kívánok, 8:30 van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Hivatalosan is megnyitották hétfő este a 17. Kaposfestet a Szivárvány Kultúrpalotában. Hornyák Balázs fesztiváligazgató felidézte, hogy a fesztivált hónapokon át tartó egyeztetések, programtervezés és sok-sok szervezés előzi meg, de mindez megéri, amikor megtelik a nézőtér és együtt ünnepelhetik a kamarazenét. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt, hogy egy város erejét nem csak az épületei vagy a gazdasági teljesítménye adja, hanem az is, hogy milyen közös élményeket tud nyújtani. Hozzátette, hogy a Kaposfest jövője addig biztos, amíg a közönség megtölti a nézőteret. A Kaposfest péntekig várja a közönséget. Afrikai sertéspestist igazoltak egy lakócsai gazdaságban Somogy megyében. A településen több mint 1800 állatot tartottak. A népik azután vett mintákat a telepről, hogy az állatoknál láz, gyengeség, hasmenés és elhullás jelentkezett. A gazdaságot azonnal lezárták, az állomány felszámolása pedig már megkezdődött, és vizsgálják a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését. Az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes, a sertés állományokban azonban súlyos károkat okozhat. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról szerdán. Európa egyes részein, például Izlandon és Spanyolországban teljes napfogyatkozás figyelhető majd meg, hazánkból azonban csak részleges lesz a jelenség. Kaposvár a napfogyatkozás 19 óra 24 perckor kezdődik. A legnagyobb még látható fázisát este 8 óra után néhány másodperccel éri el, amikor a nap korongjának mintegy 61%-át takarja majd a hold. A napba szabad szemmel vagy hagyományos napszemüvegben nézni tilos és veszélyes. A jelenséget kizárólag megfelelő napfogyatkozást néző szemüveggel vagy erre alkalmas szűrővel szabad közvetlenül megfigyelni.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma tetőzik a hőség, ismét 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Többnyire napos idő várható, de néhol a megyében zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán gyenge hidegfront érkezik, de csapadék nem várható, ám néhány fokkal frissebb levegő áramlik fölénk. Ennek hatására enyhül a nagy meleg, de így is 30-32 fok lesz a hét hátra lévő felében.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész! Hogy ön is legyen a napra kész.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Pitbullt, Neo-t és Afrojacket hallgattuk, a Give Me Everything szólt a rádió moston. Immár fél úton, fél kilenc és 3:49 között, kedves hallgatók, én pedig mindenképp felszeretném hívni figyelmeteket elérhetőségünkre a 0670 32 32 355-re. Írjatok nekünk, hívjatok bennünket, mondjátok el, hogy hogyan indul a keddetek, mit vártok a mai naptól, mit csináltok éppen most, mindenre kíváncsiak vagyunk, ami veletek történik. Mi pedig rendíthetetlenül hozzuk a zenéket Mini Vanillitől, Lady Gagától, most pedig a Pussycat Dolls-tól és Busta Rhymes-tól, már is szól a Don't Shy, Kaposvár.

Egy újabb nosztalgikus dal Mini Vanny Little 1988-ból, a Girl You Know It's True szólt a rádió moston, 3:49 is elmúlt, és hogyha szeretnétek picit kitekinteni Kaposvárról a programok tekintetében, de mondjuk közben szórakoznátok és frissülnétek is egyben, akkor ajánlom figyelmetekbe az Eagle Nights éjszakai fürdőzést az Eagle-i gyógyfürdőben augusztus 15-én. Már délelőtt 9-kor megkezdődnek a programok, viszont egészen éjfélig 24 óráig tartanak, a zenét pedig DJ Volumen, azaz Horváth Szabi kollégánk biztosítja. Ráadásul egy arab hastánc show-val is készülnek nektek a szervezők, úgyhogy kedves hallgatók, hogyha kimozdulnátok, fürdőzni is szeretnétek, szórakozni is, és megnéznétek, hogy milyen egy arab hastánc show, akkor augusztus 15-én vár az Eagle-i gyógyfürdő. Most pedig vár Rúzsa Magdi, aki már is itt van, az Egyszer fent, egyszer lent című dalával. Róha.

0: el, itt senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem.
1: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort. Kultkikötő.hu.
4: Cherry Tigo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Cherry, kár lenne kihagyni. Kábolyok és cowgirlök, figyelem! Augusztus 15-én Desedai Country Kaland a Nekem a Deseda szervezésében. 14 órától rolibohóc, minidiszkó, cukorkaeső, patkódobóverseny, pónilovaglás és egész délután DJ Forkman teremti meg az igazi western hangulatot. Ne hagyjátok ki a nyár egyik legvidámabb családi programját augusztus 15-én. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
5: Pénteken Szilva vásár a Marász Plusznál. A Szilvát 6 kg-os kiszerelésben hasznos kis farekeszekben tudod megvásárolni. A Szilva kilója 550 forint, azaz egy rekesz ára 3300 forint. Ha biztosra mennél, adj le előrendelést az alábbi címen www.szilvavásár.hu. Tehát még egyszer, Szilva pénteken 1 kiló 550 forint. Na de hol?
6: Füredi út és Raktár utca sarkán.
5: Előrendelés www.szilvavásár.hu.
7: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Az utasok igényei alapján változtatják meg a helyi járatos buszmenetrendet. Ismét teljes teljesítményen működik a Paksi Atomerőmű 2-es blokkja. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Véget ért a kaposvári buszmenetrendről tartott fórumsorozat. 8 lakossági fórumot tartottak, melyeken a városlakók elmondhatták észrevételeiket az új menetrend tervezetével kapcsolatban. Az utasok jelzései alapján több indulási időpontot 5-10 perccel módosítanak, és új, a munka és iskola kezdéshez igazodó járatokat is indítanak. A belvárosban sűrűbb közlekedést szeretnének kialakítani, a midibuszokkal pedig olyan utcákba is eljutnak majd, ahol eddig nem jártak buszok. A tervek szerint az új menetrendhez új jegy- és bérletrendszer is társul majd. A Balaton déli partjának veszélyére figyelmeztetett a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság az alacsony vízállás miatt. Sokan a sekély vízben messzire begyalogolnak vagy száppal indulnak beljebb. Néhány száz méterre a parttól azonban húzódik az úgynevezett marásvonal. Itt a tómedre akár egy-két lépésen belül 1-2 métert is mélyülhet, ami váratlanul érheti a fürdőzőket és könnyen pánikhoz vezethet. A rendőrség ezért azt kéri, hogy lehetőség szerint mindenki a kijelölt fürdőhelyeket használja, máshol pedig fokozott óvatossággal menjen be a vízbe. Három edzőmeccset játszik a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub a szezon kezdet előtt, és három felkészülési tornán is részt vesz a csapat. Az első edzőmeccsét az Újbuda MAFC-al vívja az együttes augusztus 25-én hazai pályán, majd három nappal később játszanak egy visszavágót a fővárosiak otthonában. Emellett szeptember 2-án a KKK a horvát bajnok Cibona Zágráb otthonában is pályára lép. Az Orosz László emléktorna a szeptember 11-12-én lesz. A házigazda KKK mellett a Paks, a Budapesti Honvéd és a Szeged szerepel majd azon a tornán. Ismét teljes teljesítményen működik a Paksi atomerőmű 2-es blokkja. A Duna alacsony vízállása miatt korábban 3 blokkot le kellett állítani, a 2-es pedig 11 napon keresztül fél teljesítménnyel üzemelt. A folyó vízszintjének emelkedése azonban lehetővé tette, hogy hétfő este megkezdjék a blokk fokozatos terhelését. A folyamat este fél 11 előtt nem sokkal fejeződött be, azóta a 2-es blokk ismét a mintegy 500 megawattos névleges teljesítményén üzemel. Súlyos földrengés rázta meg hétfőn Kolumbiát, a katasztrófában legalább 132 ember halt meg. A 7,4-es erősségű földmozgás az ország nyugati részén történt, rengései több száz kilométeres körzetben lehetett érezni. Számos épület összeomlott, a romok alatt pedig továbbra is eltűntek után kutatnak, ezért az áldozatok száma tovább emelkedhet.
0: Időjárás jelentés.
8: Ma tetőzik a hőség, ismét 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Többnyire napos idő várható, de néhol a megyében zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán gyenge hidegfront érkezik, de csapadék nem várható, ám néhány fokkal frissebb levegő áramlik fölénk. Ennek hatására enyhül a nagy meleg, de így is 30-32 fok lesz a hét hátra lévő felében.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Róth Balázsi Hunor.
9: További szép napot, 9 óra is elmúlt, Róth Balázsi Hunor a mikrofonnál, a naprakészt ugyan magunk mögött hagytuk, de a lendület, az energia változatlan, és toljuk tovább magunk előtt ezt a keddet, augusztus 11-én, és továbbra is arra biztatok mindenkit, hogy írjatok nekünk, hívjatok bennünket, hogyha lenne mondandótok, vagy megosztanátok velünk bármit, mert én tényleg őszintén kíváncsi vagyok arra, hogy mi van veletek, hogy érzitek magatokat, mit csináltok éppen így augusztus 11-én kedd délelőtt. 0670-32-32-355, várom az üzeneteiteket, akár hívásaitokat. Na és akkor nézzük, hogy milyen dalokra is számíthatunk így az óra elején. Itt lesz velünk Ed Sheeran és az Eyes Closed, érkezik Medusa újdonsága a Weekend, és aki az órát nyitja, ő Katy Perry, ez a Woman's World.

Io 25 éves dalát hallgattuk, ez volt a Rapture a Rádió Moston 4:10 után, és olyan boldog vagyok, amikor azt kérem tőletek, hogy írjatok nekünk, és ti írtok is. Attilától kaptunk üzenetet, szia Hunor, nálunk már javában zajlik a munka, éppen egy építkezésen dolgozunk, de természetesen a rádió most szól egész délelőtt, ebben a melegben nem egyszerű, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, és igyátok sok vizet, további jó műsort nektek! Köszönjük szépen Attila, nektek meg jó munkát és kitartást így a nagy melegben. De kaptunk egy üzenetet Anikótól is, aki azt írja, hogy éppen a nagymamámmal indultunk bevásárolni, utána még elintézünk néhány dolgot a városban. Szerencsére korán elindultunk, mert délutánra megint nagy meleget mondanak. Köszönjük a jó zenéket, további szép délelőttet nektek. Nektek pedig jó bevásárlást, kedves Anikó, és köszönöm szépen, hogy írtál, azt meg főleg, hogy ilyen felelősség teljesen mentek vásárolni nagymamáddal. Attilának és Anikónak is köszönjük, hogy írtak, nekik érkezik a Maneskin dala, a Supermodel a Rádió Moston.

0: Programajánló.
1: Szépen lassan közeledünk augusztus közepéhez, és ezzel együtt az iskola kezdés is egyre közelebb kerül hozzánk, így a Kacagó csütörtökök című program sorozat is a végéhez közelít, és holnap után, azaz augusztus 13-án csütörtökön lesz az utolsó ilyen alkalom a Takács Gyula könyvtárban, ahol 10 és 12 óra között interaktív előadással, kézműves foglalkozással várják az 5 évesnél idősebb gyerekeket, és azért is ajánlom figyelmetekbe a csütörtöki programot, mert a Mosolygyár Egyesület Virtuális Valóság című programjával készül, és biztos vagyok benne, hogy igazán érdekes lesz betekintést nyerni a gyerekeknek a virtuális valóságban. Legyetek ott tehát csütörtökön 10 és 12 között a Takács Gyula könyvtárban. Vidám, zenés és kézműves délelőtt gyerekeknek.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A Kusza 20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Dalát hallgattuk, ez volt az It Wasn't Me a Rádió Moston. Pontban 3:40 van, kedves rádió hallgatók, és egyre szebben süt a nap, viszont egyre melegebben is. Úgyhogy aki teheti, a délelőttet inkább töltse a munkahelyén vagy a lakásban, a legjobb, ha a klimatizált környezetben teszi mindezt, és vigyázzatok magatokra, és legyen egy biztonságos, szép keddünk. Hogyha pedig üzennétek, akkor 0670-3232-355 változatlanul az elérhetőségünk. Nem sokára visszatekintünk 1969 nyarára Bryan Adams-szel, jön a Summer of 69, most pedig Low Frequencies, Ellie Dewey és X Ambassadors érkezik a Back to You-va.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
2: Igen!
1: A Kaposvári West Nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Afrikai sertéspest is igazoltak egy somogyi gazdaságban, részleges napfogyatkozás lesz holnap. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Afrikai sertéspest is igazoltak egy lakócsai gazdaságban Somogy megyében. A településen több mint 1800 állatot tartottak. A népik azután vett mintákat a telepről, hogy az állatoknál láz, gyengeség, hasmenés és elhullás jelentkezett. A gazdaságot azonnal lezárták, az állomány felszámolása pedig már megkezdődött, és vizsgálják a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését. Az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes, a sertés állományokban azonban súlyos károkat okozhat. Békés Csaba korábbi alpolgármestere Velkei Gábor vesztette életét a hétvégi nagyatádi extrémment triatlon versenyen. A 63 éves férfi egy váltó tagjaként teljesítette az úszást, amikor a parton mintegy 100 méterre rosszul lett. Azonnal megkezdték az újraélesztését, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de az életét már nem tudták megmenteni. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról szerdán. Európa egyes részein, például Izlandon és Spanyolországban teljes napfogyatkozás figyelhető majd meg, hazánkból azonban csak részleges lesz a jelenség. Kaposváron a napfogyatkozás 19 óra 24 perckor kezdődik. A legnagyobb még látható fázisát este 8 óra után néhány másodperccel éri el, amikor a napkorongjának mintegy 61%-át takarja majd a hold. A napba a szabad szemmel vagy hagyományos napszemüvegben nézni tilos és veszélyes. A jelenséget kizárólag megfelelő napfogyatkozást néző szemüveggel vagy erre alkalmas szűrővel szabad közvetlenül megfigyelni. Akár 100 000 forintba is kerülhet az iskola kezdés az elsős gyermekek családjainak egy friss felmérés szerint. A kutatás alapján az első osztályosoknál főként az iskolatáska, a tolltartó és a tanulósarok kialakítása jelenti a legnagyobb kiadást. A második és nyolcadik évfolyam között átlagosan jóval kevesebbet, mint egy 60 000 forintot terveznek költeni a szülők. Náluk elsősorban a ruházat és a cipő kerül sokba. 51 milliárd forintból korszerűsítenék az előregedett ivóvízhálózatokat Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a régi, rossz állapotú vezetékek miatt naponta több 100 000 köbméter ivóvíz folyik el feleslegesen. A most induló programból az önkormányzatok és vízszolgáltatók kaphatnak támogatást a hálózatok fejlesztésére és korszerűsítésére. A cél, hogy kevesebb ivóvíz vesszen kárba, és megbízhatóbb legyen a vízellátás. A támogatásokból elsősorban a rosszabb helyzetben lévő térségek részesülhetnek.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma tetőzik a hőség, ismét 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Többnyire napos idő várható, de néhol a megyében zápor, zivatar is kialakulhat. Szerdán gyenge hidegfront érkezik, de csapadék nem várható, ám néhány fokkal frissebb levegő áramlik fölénk. Ennek hatására enyhül a nagy meleg, de így is 30-32 fok lesz a hét hátra lévő felében.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
4: Elmúlt 10 óra, szép jó délelőttet Kaposvár, megyünk tovább a Rádió Moston, a mikrofonnál Rót Balázsi Hunor, és örülök, hogy ezen a keddi délelőtten is velünk tartotok, ha éppen dolgoztok, úton vagytok, vagy csak most szakítotok egy kis időt egy kávéra. Remélem, hogy a következő percekben is sikerül egy kis jókedvet és lendületet adnunk a napotokhoz. Augusztus 11-ét írjuk, a nyár pedig továbbra sem vesz vissza. A mai nap is forrónak ígérkezik, ezért, ha még csak most indultatok el otthonról, ne felejtsétek otthon a kulacsot vagy a vizes palackot, és ha tehetitek, a legmelegebb órákban keressetek árnyékot. Egy kis odafigyeléssel sokkal könnyebb átviselni ezt a hőséget. Most pedig jöjjön egy dal, ami garantáltan feldobja a délelőttöt. Pink Raise Your Glass című slágere 2010-ben jelent meg, és egy igazi himnusz lett azoknak, akik nem akarnak megfelelni mások elvárásainak. A dal üzenete egyszerű, vállaljátok önmagatokat, és ünnepeljétek az életet. Jöjjön tehát Pink és a Raise Your Glass!

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: lesz like
1: 91.2 Rádió Most.

0: Programajánló.
1: Hamarosan itt van államalapításunk ünnepe, és bizony a szennai skanzenben is készülnek, mégpedig Szent István napi kenyér ünneppel. Augusztus 20-án 10 és 16 óra között várják majd az érdeklődőket. Lesz út a malomba program, ahol lényegében a kézimalommal végzett csépléssel és őrléssel ismerkedhetnek meg a részvevők. Kézműves foglalkozás, szalmafonás, aratódiszkészítés, skanzenkenyér, délelőtt dagasztás, vajköpülés, délután kenyérsütés és kóstoló, és végül, de nem utolsó sorban népi játékudvarral is készülnek a gyerekeknek. Úgyhogy drága hallgatók, augusztus 20-án, ha szeretnétek

0: egy igazán jó és autentikus programon részt venni, akkor irány a Senna is Skansen.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Az az igazság, hogyha az időjárás előrejelzésre pillantok, és egészen jövő hétfőig megnézem, hogy mire számíthatunk, hát elég egyhangú, csupa-csupa tiszta éjszaka, és csupa-csupa nagy, erős napsütés, hiszen nem fogunk fázni egyáltalán. Ma tetőzik a hőség, 35-37 Celsius fokra számíthatunk a legmelegebb órákban. Holnap egy picit lehűl a levegő, 31-33 Celsius fokra, és ehhez hasonló hőmérsékletekre számíthatunk majd csütörtökön és pénteken is. A hétvégén pedig visszatér a hőség, újból 35-37 Celsiusig kúszik fel a hőmérő higanyszála. Az éjszakai hőmérsékletek pedig 20-24 Celsius fok között alakulnak szerdán, aztán utána 16-18 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk a leghűvösebb órákban.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Mars.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Na nézzük, hogy milyen napunk lesz ma a csillagok szerint. Kedves Kos, uralkodó bolygód a Mars kedden a vízelmű rák jegyébe lép. Ma valami egészen mélyen megérinthet. Egy családi vagy magánéleti kérdésben rájöhetsz, hogy valójában nem az a legfontosabb, hogy neked legyen igazad, hanem hogy végre közös célkitűzések szülessenek. Bika, valaki ma olyan oldalát mutathatja meg neked, amelyet eddig nem ismertél. Talán egy őszinte mondat, egy apró gesztus vagy egy különös találkozás változtatja meg arról a véleményedet, akiről már azt hitted, pontosan ismered. Érdemes most a felszín mögé nézni. Ikrek, kedden egy felismerés születhet benned, és végre kimondhatod azt is, amit hosszú ideje kerülgettél. Csak arra ügyelj, hogy ne a pillanatnyi sértettség beszéljen belőled. Egy őszinte beszélgetés most egészen biztosan nem távolságot teremt, hanem éppen közelebb hozhat valakihez. Rák, a Mars belép a jegyedben, és ezzel komoly energiák szabadulnak fel benned. Hirtelen sokkal határozottabban tudod, mit szeretnél, és nem viseled el, ha valaki akadályoz ebben. Ám nem mindegy, hogyan használod ezt az erőt. Ha nem harcként, hanem önmagad védelmeként tekintesz rá, most olyan változásokat indíthatsz el, amelyeknek később is örülni fogsz.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Kedden a Mars jegyváltásával érdemes egy kicsit visszavonulnod az ajtól, mert olyan felismerés érkezhet, amelyhez lelassulásra van szükséged. Valami, amit korábban kudarcnak láttál, ma egészen más megvilágításba kerülhet, és rájössz, merre érdemes tovább indulnod. Szűz. A mai nap különösen érzékenyen érintheti a baráti és közösségi kapcsolataidat. Egy régi ismerős vagy egy váratlan üzenet újra felidézhet benned valamit, amiről azt hitted, már rég túlléptél rajta. Ne akarj mindent azonnal megfejteni, idővel jönnek a jó meglátások is. Mérleg! A munka és a magánélet egyensúlya ma könnyen kibillenhet, lehet, hogy valaki túl sokat vár tőled, te pedig egy darabig csendben tűröd, majd egyszer csak betelik a pohár. Ne várd meg ezt a pillanatot, a napi horoszkóp tanácsa szerint egy határozott, de kedves mondattal sokkal többet érhetsz el, mint egy későbbi indulatos kirohanással. Skorpió. A mai energiák különösen közel állnak hozzád, erősebben érzékelheted mások kimondatlan gondolatait, és egy pillantásból vagy félmondatból is megértheted, mi zajlik a háttérben. Viszont ne használd ezt arra, hogy teszteld vagy manipuláld a környezetedet, mert akkor könnyen visszaüthet. Ha valamit tudni szeretnél, kérdezd meg.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És elérkeztünk a napi horoszkóp utolsó felvonásához. Kedves nyilas, holnap már új hold lesz, ennek érezheted egyre erősödő hatását, még nem tudod pontosan merre indulj, de azt már érzed, hogy változásra vágysz. Bízz ebben az érzésben, de ne égess fel mindent magad mögött egyetlen lendületből. Bak! Talán megszoktad, hogy a problémákat inkább megoldod, mint sem beszélsz róluk, de most ez kevésnek bizonyulhat. A Mars belép a rákba, és most sok minden az érzelmek szintjén dől el. Ez a bolygóállás téged arra tanít, hogy merd elengedni a kontrollt, és bízd rá magad egy kicsit az élet sodrására. Meglepően jól alakulnak a dolgaid, ha nem avatkozol közbe. Vízöntő. Valaki ma arra ösztönözhet, hogy más szemmel néz egy régi problémára, lehet, hogy elsőre túlságosan érzelmesnek, vagy éppen szokatlannak tűnik az ötlete, mégis érdemes elgondolkodnod rajta. Ezzel párhuzamosan pénzügyekben is jó hírt kaphatsz. És végül halak, ma olyan erősen érzékelheted mások hangulatát, hogy könnyen magaddal viheted azokat az érzéseket is, amelyek valójában nem a tieid. Ezért fontos, hogy legyen egy kis időd egyedül, amikor visszatalálsz a saját belső hangodhoz.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baroszőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
3: Chery Tiggo full hibrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
4: Pénteken szilvavásár a Marász Plusznál. A szilvát 6 kg-os kiszerelésben hasznos kis farekeszekben tudod megvásárolni. A szilva kilója 550 forint, azaz egy rekesz ára 3300 forint. Ha biztosra mennél, adj le előrendelést az alábbi címen www.szilvavásár.hu. Tehát még egyszer, szilva pénteken 1 kiló 550 forint. Na de hol?
5: Füredi út és raktár utcaságán.
4: Előrendelés www.szilvavásár.hu.
3: Kábolyok és cowgirlök, figyelem! Augusztus 15-én Desedai Country Kaland a Nekem a Deseda szervezésében. 14 órától Roli Bohóc, Mini Diszkó, Cukorka Eső, Patkódobó Verseny, Póni Lovaglás és egész délután DJ Forkman teremti meg az igazi western hangulatot. Ne hagyjátok ki a nyár egyik legvidámabb családi programját augusztus 15-én. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Hivatalosan is megnyitották hétfő este a Kaposfestet, részleges napfogyatkozás lesz holnap. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Hivatalosan is megnyitották hétfő este a 17. Kaposfestet a Szivárvány Kultúrpalotában. Hornyák Balázs fesztiváligazgató felidézte, hogy a fesztivált hónapokon át tartó egyeztetések, programtervezés és sok-sok szervezés előzi meg, de mindez megéri, amikor megtelik a nézőtér és együtt ünnepelhetik a kamarazenét. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt, hogy egy város erejét nem csak az épületei vagy a gazdasági teljesítménye adja, hanem az is, hogy milyen közös élményeket tud nyújtani. Hozzátette, hogy a Kaposfest jövője addig biztos, amíg a közönség megtölti a nézőteret. A Kaposfest péntekig várja a közönséget. Drónok segítségével kutatják a föld alatt rejtőző régészeti emlékeket Somogyban a Ripper-Rónai Múzeum szakemberei. A nyári időszak különösen alkalmas a légi felderítésre, ugyanis az egykori árkok, épületek és gödrök megváltoztatják a talaj szerkezetét, így a felettük növő gabona színe, magassága vagy sűrűsége is eltérhet a környezetétől. Ezek a különbségek a magasból jól kirajzolódnak. A múzeum felvételein például római kori épületek körvonalai is láthatóvá váltak. A drónokkal készült felvételekből részletes térképeket és háromdimenziós modelleket is készítenek a régészek. Három edzőmeccset játszik a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub a szezon kezdet előtt, és három felkészülési tornán is részt vesz a csapat. Az első edzőmeccsét az Újbuda MAFC-al vívja az együttes augusztus 25-én hazai pályán, majd három nappal később játszanak egy visszavágót a fővárosiak otthonában. Emellett szeptember 2-án a KKK a horvát bajnok Cibona Zágráb otthonában is pályára lép. Az Orosz László emléktorna szeptember 11-12-én lesz. A házigazda KKK mellett a Paks, a Budapesti Honvéd és a Szeged szerepel majd azon a tornán. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról szerdán. Európa egyes részein, például Izlandon és Spanyolországban teljes napfogyatkozás figyelhető majd meg, hazánkból azonban csak részleges lesz a jelenség. Kaposváron a fogyatkozás 19 óra 24 perckor kezdődik. A legnagyobb még látható fázisát este 8 óra után néhány másodperccel éri el, amikor a napkorongjának mintegy 61%-át takarja majd a hold. A napba a szabad szemmel vagy hagyományos napszemüvegben nézni tilos és veszélyes. A jelenséget kizárólag megfelelő napfogyatkozást néző szemüveggel vagy erre alkalmas szűrővel szabad közvetlenül megfigyelni. Súlyos földrengés rázta meg hétfőn Kolumbiát. A katasztrófában legalább 132 ember halt meg. A 7,4-es erősségű földmozgás az ország nyugati részén történt. Rengései több száz kilométeres körzetben lehetett érezni. Számos épület összeomlott, a romok alatt pedig továbbra is eltűntek után kutatnak, ezért az áldozatok száma tovább emelkedhet.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma tetőzik a hőség, ismét 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Többnyire napos idő várható, amit olykor felhők zavarnak meg. Szerdán gyenge hideg front érkezik, néhány fokkal a frissebb levegő áramlik fölénk, de így is 30-32 fok lesz a hét hátralévő felében.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
1: Néhány perccel elmúlt 11 óra, szép délelőttet kívánok nektek. Lassan közeledünk a nap közepéhez, és ilyenkor már sokan túl vagytok a délelőtti teendők nagy részén. Van, aki még a munkahelyén pörög ezerrel, mások ügyeket intéznek, vagy éppen azon gondolkodnak, hogy mi kerüljön ma az asztalra, ebédre, bárhol is vagytok. Örülök, hogy ezen a keddi délelőttön is velünk tartotok itt a Rádió Moston. Odakint továbbra is igazi nyári idő van, ezért ma sem árt egy kis tudatosság. Legyen nálatok víz, és a tehetitek a déli órákban, inkább keressétek a hűvösebb helyeket. A nyárból még bőven jut, úgyhogy érdemes beosztani az energiát. Most pedig jöjjön egy igazi diszkó hangulatú klasszikus. Az Alcazar Crying at the Discotheque című slágere 2000-ben robbant be, és különlegessége, hogy az alapját a Shailen B. Devotion legendás Spacer című diszkó slágere adja, amelyet annak idején Nile Rodgers és Bernard Edwards, a Chic két ikonikus tagja írt. Induljon a buli, Alcazar Crying at the Discotheque a Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Ez volt a One Republic dala a Runaway Rádió moston, 4:12 múlt, és hát egyre többet hallani arról, hogy a jövő építő anyagai nem csak erősebbek, hanem okosabbak is lehetnek. A kutatók évek óta dolgoznak úgynevezett öngyógyuló betonokon, amelyek bizonyos repedéseket képesek maguktól kijavítani. Egyes megoldások speciális baktériumokat használnak, amelyek nedvesség hatására mészkőszerű anyagot termelnek, és kikötik a hajszárepedéseket, más technológiák pedig különböző kapszulázott anyagokkal érik el ugyanezt. A cél egyszerű, hosszabb élettartamú hidak, utak és épületek, kevesebb javítással és kisebb környezeti terheléssel. A technológia még folyamatos fejlesztés alatt áll, de a kutatási eredmények biztatóak. Hát ez van ránk, drága hallgatók! Most pedig jöjjön két brit előadó közös sikere, Jonas Blue és J.P. Cooper Perfect Strangers című dala, ami 2016 nyarán jelent meg, és pillanatok alatt Európa egyik legnagyobb rádiós slágere lett. 10 évvel később is ugyanúgy működik, könnyed, nyárias és garantáltan jó hangulatot hoz. Itt a Perfect Strangers a rádió mostan.

Kedd délelőtre érkezett egy hétfő reggeli hangulat, ezúttal Melanie Fiona és a Monday Morning a rádió moston, 11:30-hoz közelítünk. Érkezik egy ajánló itt a 91.2-n, aztán utána folytatjuk a legjobb dalokkal. Ilyenekkel, mint ez. Bizony, Kygo, Khalid és Griffin érkezik másodperceken belül, de így lesz velünk az Ace of Base is, egy 1993-as dallal a Happy Name.

0: Aztán Fluor és Diaz, azaz a Well Hello is benéz hozzánk egy 2015-ös dallal, ez lesz a Gyere és táncolj!
1: Gyere és táncolj!
0: Maradjatok velünk, mert ez még csak a kezdet, rengeteg jó zene van a tarsolyunkban ebben a fél órában is.
2: Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
2: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most, Kaposvár rádiója a 91.2-n.

0: Rádió most.
1: Szevasztok, én Fluor vagyok.
2: Én meg Diaz, mi vagyunk a
3: Valhalla.
1: Hallgassátok a Rádió mostot.

Ava Max idei újdonságát hallgattuk, ez volt az Out of Your Mind a Rádió Moston, elmúlt 3:42, közeledünk az ebédidőhöz, én pedig kívánok mindenkinek jó étvágyat ma is. 12-kor változatlanul hozza a híreket Cserhalmi Krisztián, 12 után pedig Györfi Betta érkezik a Rádió Most stúdiójába. Kívánok mindenkinek további szép keddet, találkozunk majd holnap szerdán 11 órakor, ugyanitt a 91.2-n. Heinz Gábor, azaz Biga dalával búcsúzom, érkezik az Easy Loving. Ród Balázsi, Hunor voltam, viszont hallásra.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám. Augusztus 15-én és 16-án Strandfesztivál az Igali Gyógyfürdőben. Szombaton a sztár vendég Tabáni István, majd éjszakai fürdőzés arab hastánc showval. Vasárnap délután a medence partján fellép a Forever Duo és az Irigy Hónajmirigy. A vasárnap családi nap Igalban. A 10 év alatti gyerekek ingyen látogathatják a fürdőt. Találkozzunk a Strandfesztiválon. Bővebb információ az Igali Fürdő Facebook oldalán.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
3: Igen!
2: A Kaposvári West Nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Hivatalosan is megnyitották hétfő este a Kaposfestet. Afrikai sertéspest is igazoltak egy somogyi gazdaságban. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Hivatalosan is megnyitották hétfő este a 17. Kaposfestet a Szivárvány Kultúrpalotában. Hornyák Balázs fesztivál igazgató felidézte, hogy a fesztivált hónapokon át tartó egyeztetések, programtervezés és sok-sok szervezés előzi meg. De mindez megéri, amikor megtelik a nézőtér és együtt ünnepelhetik a kamarazenét. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt, hogy egy város erejét nem csak az épületei vagy a gazdasági teljesítménye adja, hanem az is, hogy milyen közös élményeket tud nyújtani. Hozzátette, hogy a Kaposfest jövője addig biztos, amíg a közönség megtölti a nézőteret. A Kaposfest péntekig várja a közönséget. Afrikai sertéspestist igazoltak egy lakócsai gazdaságban Somogy megyében. A településen több mint 1800 állatot tartottak. A Nébik azután vett mintákat a telepről, hogy az állatoknál láz, gyengeség, hasmenés és elhullás jelentkezett. A gazdaságot azonnal lezárták, az állomány felszámolása pedig már megkezdődött, és vizsgálják a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését. Az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes, a sertés állományokban azonban súlyos károkat okozhat. Ismét teljes teljesítményen működik a Paksi Atomerőmű 2-es blokkja. A Duna alacsony vízállása miatt korábban 3 blokkot le kellett állítani, a 2-es pedig 11 napon keresztül fél teljesítménnyel üzemelt. A folyó vízszintjének emelkedése azonban lehetővé tette, hogy hétfő este megkezdjék a blokk fokozatos terhelését. A folyamat este fél 11 előtt nem sokkal fejeződött be, azóta a 2-es blokk ismét a mintegy 500 megawattos névleges teljesítményén üzemel. Véradásra hívják az embereket az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt szerint a vérkészlet jelenleg stabil, az ünnep miatt azonban a szokásosnál kevesebb lehet a véradó, miközben a kórházakban folyamatosan szükség van vérkészítményekre. Ezért arra kérnek mindenkit, aki egészséges és alkalmas a véradásra, hogy lehetőség szerint a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra tervezzen véradást. Az aktuális helyszínekről és időpontokról a Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt honlapján lehet tájékozódni. Akár 100 000 forintba is kerülhet az iskola kezdés az elsős gyermekek családjainak egy friss felmérés szerint. A kutatás alapján az első osztályosoknál főként az iskolatáska, a tolltartó és a tanulósarok kialakítása jelenti a legnagyobb kiadást. A második és nyolcadik évfolyam között átlagosan jóval kevesebbet, mint egy 60 000 forintot terveznek költeni a szülők. Náluk elsősorban a ruházat és a cipő kerül sokba.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután is marad a hőség, de a tűző napsütést olykor felhők szűrhetik. A csúcshőmérséklet 35 fok környékén alakul. Szerdán gyenge hidegfront érkezik, néhány fokkal frissebb levegő áramlik fölénk, de így is 30-32 fok lesz a hét hátralévő felében.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában.
3: Győrti Betta.
5: Üdv mindenkinek, hello, szép napot kívánok 4 perccel délután. Ritkán találkozunk ilyenkor, de örülök, hogy együtt töltünk megint néhány órácskát. Még belehúz a nyár, ti is húzzatok bele a pihenésbe. Jó, oké, valószínűleg sokaknak ez egy dolgos nap, de amint lesz rá idő, használjátok ki a nyarat. Pár hét van, aztán beköszönt az ősz, de bennünk a fény megmarad, meg a Random Trip dalában is. Mindjárt szól, előtt viszont itt van Train a Drive-by-jal. On the other

Ez Topik dala volt, a Breaking Me című a Rádió Moston, 4 percen múlt el 4:01, remélem kellemesen telik a napotok, ez a keddi augusztus 11-ei, és ma is csempésztek bele valami olyasmit, amit nem minden nap tesztek meg. Ez kicsit felrázza az embert, kimozdítja abból a sémából, amiben benne van általában, és új élményeket ad. Persze, ha szabadságon vagytok éppen, akkor ugye rengeteg élmény érhet benneteket, de a városban is, a Kaposfest kapcsán több alkalommal lesz ma is koncert, például 3 órától a Liszt Ferenc Zeneiskolában a Magyar Lélek hangján címmel, Bécsi Álmok, Bohém

színek. Ez a koncert 6 órakor kezdődik majd a Szivárvány Kultúrpalotában. Este 8:30-tól pedig mély húrok, mély lélegzet. Ez vár a kaposvári református templomban. Minden érdeklődőre. Komoly zenéből is bőven hallgathattok tehát a mai napon, és ezekben a napokban a Kaposfesznek köszönhetően itt a városban. Nálunk viszont maradnak a könnyedebb popzenék, és jön a tél. A Follow the Flow-tól egyelőre Lil Mix és Machine Gun Kelly is érkezik közösen, most pedig Doja Cat-et hallgatjuk. Boy, let me know.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottam. Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió Most. FM 91.2.

No, de slágert hallgattunk a rádió mostan, ez volt az It's My Life című, 3 perc elmúlt el 1:30. Jó étvágyat kívánok az ebédhez mindenkinek, ne maradjon ki, főleg, hogyha reggeli kimaradt, és 10 óraira is éppen, hogy csak bekaptatok valamit, ami ráadásul nem is volt egészséges. Tudja, hogy sokan vannak így. Az energiaszintet viszont fenn kell tartani ahhoz, hogy működjön az ember, ráadásul tényleg oda kellene figyelni arra, hogy mit eszik az ember, mennyit, hogy ez később ne okozzon gondot, és idősebb korunkban is fittek, energikusak, és fejben is épek maradjunk. Ne hanyagoljátok el tehát magatokat, és a rádiózás se. Egy szó miatt érdemes maradni, Lott Fibeg és Mezőmisi dala lesz ez, Bonnie Tyler után, és itt van Kemred is a Feel Alive-val.

Goodbye énekelt Elferben a rádió moston, és ha valakinek vagy valaminek búcsút kell inteni, hát mondjátok ti is, hogy goodbye, és ne sokat rágódjatok rajta, közben viszont fogadjátok be azt, ami jön felétek, maradjatok nyitottak, bizakodóak és pozitívak. Na, jön felénk nem sokára egy különleges látvány. Szerdán ugye napfogyatkozás lesz, minden ezzel van most tele, Magyarországról csak részleges napfogyatkozás lesz látható, és az sem mindenhol. A legnagyobb fedettséget az ország nyugati részén, Sopron környékén éri majd el. A csúcspont este 8 óra 8 perckor lesz, percekkel napnyugta előtt. Állítólag ez lesz az évtized egyik legfotogénebb naplementéje, Magyarország nyugati felén akár a napkorunk 4/5 is elfedheti a hold. Az országos időablak nagyjából 19 óra 20 és 20 óra 11 perc között nyílik meg, a fedettség mértéke pedig annál nagyobb, minél közelebb vagyunk a nyugati ország határhoz. Itt a Dunántúlon azért van 6 helyszín, ahonnan nagyon jól lehet majd látni ezt. Például a legmagasabb, több mint 80%-os fedettséget Sopronban figyelhetjük meg, de Kőszeg, Győr, Pannonhalma és Székesfehérvár velencei tó vidéke is kiváló helyszín. Ugyanakkor a Balaton déli partja szintén remek választás, Fonyód vagy Balatonszárszó magasabb pontjairól a víz felett lenyugvó sarló különösen fotogén látványt nyújt majd. Balatonszárszónál a csúcspont 19 óra 56 perckor jön el, nagyjából 60%-os fedettséggel. A déli partról északnyugat-nyugat felé nézve a Balaton nyílt víz tükre biztosít teljesen akadálymentes látóhatárt. Aki viszont Budapest környékén lesz, annak a budaörsi kőhegyet tudom ajánlani. Ráadásul a szerda este dupla égi előadással kecsegtet, közvetlenül napfogyatkozás után, augusztus 12-éről 13-ára virradó éjszaka tetőzik a Perseida Meteorrai. Erről is rengeteget meséltünk már. Éljétek meg ezeket a csodákat ti is. És akár közben is szóljon a rádió most. Shawn Mendes dala következik, ez a Treat You Better.

0: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Reklám. A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Békés Csaba korábbi alpolgármestere vesztette életét a nagyatádi Ironman versenyen. Részleges napfogyatkozás lesz holnap. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Békés Csaba korábbi alpolgármestere, Velkei Gábor vesztette életét a hétvégi nagyatádi Extrémment triatlon versenyen. A 63 éves férfi egy váltó tagjaként teljesítette az úszást, amikor a parton mintegy 100 méterre rosszul lett. Azonnal megkezdték az újraélesztését, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de az életét már nem tudták megmenteni. A Balaton déli partjának veszélyére figyelmeztetett a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság az alacsony vízállás miatt. Sokan a sekély vízben messzire begyalogolnak, vagy száppal indulnak beljebb. Néhány száz méterre a parttól azonban húzódik az úgynevezett marásvonal. Itt a tómedre akár egy-két lépésen belül 1-2 métert is mélyülhet, ami váratlanul érheti a fürdőzőket és könnyen pánikhoz vezethet. A rendőrség ezért azt kéri, hogy lehetőség szerint mindenki a kijelölt fürdőhelyeket használja, máshol pedig fokozott óvatossággal menjen be a vízbe. 17 esethez riasztották hétvégén a tűzoltókat Somogyban, 11 műszaki mentésnél és 6 tűzesetnél avatkoztak be az egységek. Siófokon egy tűzhelyen felejtett edény miatt gyulladt ki egy lakás konyhája, az oltás idejére 12 embernek kellett elhagynia az épületet. Mezőszentgyörgy külterületén teljesen kiégett egy személyautó, a lángok az aljnövényzetre is átterjedtek, de senki sem sérült meg. Gyékényesen két közlekedési balesethez is riasztották az egységeket, az egyikben 4 embert szállítottak kórházba. Babócsán pedig egy villanyoszlop biztosíték táblaja füstölt, az áramkimaradás 48 fogyasztót érintett. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról szerdán. Európa egyes részein, például Izlandon és Spanyolországban teljes napfogyatkozás figyelhető majd meg, hazánkból azonban csak részleges lesz a jelenség. Kaposvár a napfogyatkozás 19 óra 24 perckor kezdődik. A legnagyobb még látható fázisát este 8 óra után néhány másodperccel éri el, amikor a napkorongjának mintegy 61%-át takarja majd a hold. A napba a szabad szemmel vagy hagyományos napszemüvegben nézni tilos és veszélyes. A jelenséget kizárólag megfelelő napfogyatkozást néző szemüveggel vagy erre alkalmas szűrővel szabad közvetlenül megfigyelni. 51 milliárd forintból korszerűsítenék az előregedett ivóvízhálózatokat Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a régi, rossz állapotú vezetékek miatt naponta több százezer köbméter ivóvíz folyik el feleslegesen. A most induló programból az önkormányzatok és vízszolgáltatók kaphatnak támogatást a hálózatok fejlesztésére és korszerűsítésére. A cél, hogy kevesebb ivóvíz vesszen kárba, és megbízhatóbb legyen a vízellátás. A támogatásokból elsősorban a rosszabb helyzetben lévő térségek részesülhetnek.
1: Időjárás jelentés.
3: Délután is marad a hőség, de a tűző napsütést olykor felhők szűrhetik. A csúcshőmérséklet 35 fok környékén alakul. Szerdán gyenge hidegfront érkezik, néhány fokkal frissebb levegő áramlik fölénk, de így is 30-32 fok lesz a hét hátralévő felében.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrfi Betta.
4: Igazi zenei meglepetéseket tartogatunk nektek az előttük álló egy órára is. Nem fogtok csalódni a változatosságban. Jön Ketszáj mindjárt az Animal című friss darabbal, Tiesto viszont most zenél, ez a Lay Loud tőle.

A gyermek első 7 másodperce mennyire tiszta, amikor még nem tud a világ bajairól, gondjairól, vagy megosztottságáról. Jussu Nadur és Nenes Eri közös hét hallgattuk Seven Seconds címmel a Rádió Moston. Ugyan nem emlékeznek rá a picik, úgyhogy inkább a szülők részére meghatározó a születés, de az iskola kezdés már a gyermekeknek is igen meghatározó élmény. És Krisztián ugye a hírekben elmondta, hogy mire lehet körülbelül idén számítani átlagosan. A tervezett iskola kezdési kiadás gyermekenként 60 000 forint, az elsősöknél ez az összeg akár 100 000 forint is lehet, ami csak nem kétszer akkora, mint a másodiktól 8. osztályos gyermekek esetében. Ez a legfrissebb felmérés eredménye. Jelentős tételt képviselnek ugye az alapvető iskolaszerek, de a költés súlypontja a ruházatot és a cipőt illeti. Na meg az iskolatáska, ugye, ha elsős gyermekről van szó. Ugyanakkor arról is kérdezték a felmérésben résztvevőket, hogy miből fedezik a kiadásokat. A többség az adott havi jövedelméből, így azok a mostani, illetve a szeptemberi családi költségvetést terhelik. A válaszadók fele semmilyen szervezett iskolakezdési támogatásra nem számít. Munkáltatói támogatással ugyanakkor minden 5. szülő tervez. Milyen szép gesztus ez a munkáltatótól, hogy minden évben gondol a gyermekes szülőkre és próbálja támogatni az iskolakezdést, de ugye tudjuk, hogy állami iskolakezdési támogatása is sokan számíthatnak ezúttal. Biztos vannak már azok, akik megtettek minden szükséges lépést, hogy gondtalanul induljon majd a szeptember, de tuti, hogy vannak olyanok, akik az utolsó hétre hagyják. Az se baj. És egyelőre élvezzétek a nyarat. Ezt a forró nyarat, amiben eső alig van. De Lady Gaga és Ariana Grande párosa azért hoz nekünk egy Rain on Me.

0: Programajánló.
1: Javában zajlik a Kapos Fest, ma is 3 koncertre lehet számítani több helyszínen, és így lesz ez holnap is, valamint csütörtökön is, akkor este a fesztivál záró hangversenyére a Szivárvány Kultúrpalotában kerül sor 7 órától. A Kultik moziban a Mancsőrjárat, a Dinofilm, a Minyonok és Szörnyek, a Toy Story 5, a Sivatag fia, a Vajana, és még talán a Pókember vadonatúj nap is várja a gyerkőcöket, fiatalokat, de persze az idősebbeket is, ahogy azokat az Odüsszei, a Megszállottság, a Michael és a Backrooms hátsó szobák című filmek is, csütörtöktől pedig az Oak Street véget című misztikus kalandfilm lesz az újdonság, valamint a Csak egy éjszaka című romantikus végjáték és a Jégkrémes című thriller. A Zselici Csillagpark ezekben a napokban is készül hagyományos esti csillaghullás lesre. Ma, holnap és csütörtökön ingyenesen, regisztráció nélkül bárki részt vehet ezeken, a bemutató 9:30-kor kezdődik az épület előtt, a Csillagpark parkolójában nem lehet parkolni, az utolsó szakasza ugyanis le van zárva. Érdemes este 9-ig kiérni, távcsövet ugyan nem lehet használni majd, de a kollégák lézerceruzával bemutatják a nyári égból csillagképeit és a tejutat. Még egy kacagó csütörtök várja a gyerkőcöket a Takács Gyula könyvtárban, csütörtökön, persze, Mosolygyár Egyesület érkezik majd, egy interaktív előadással 10 órától 11 órától pedig kézműves foglalkozás lesz. Augusztus 14-én csillagles koncertet tartanak a Bíbor Ligetben, egy pihenőszékes meditatív zenei élményre lehet számítani Kövi Szabolcstól. A részvétel ingyenes. Este 9-re hívnak benneteket. Augusztus 15-én Igalban éjszakai fürdőzést rendeznek, a zenéről DJ Volumen gondoskodik éjfélig.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

Elektromasinnal és Kungszal közösen budizhattunk a Substitution című daluk szólt a Rádió Moston. Nem sokára élőben is budizhatunk Purple Disco Machine-nal Zamárdiban, a Strandfesztiválon augusztus 19-én este 6 órakor lép majd fel. De a Balatonon kultúrát is felszedhetünk természetesen, a Kult kikötő továbbra is vár benneteket. Ezen a héten Balatonföldváron pénteken műhely látogatást címmel Mácsai Pál előadását lehet majd megtekinteni. A gyerkőcöket pedig a Csukás mese Süsű és barátai várja szombaton 10:30-tól. De holnap is lesz egy előadás a kicsiknek, a Szegény ember és a róka címmel, szintén 10:30-tól Balatonföldváron. Balatonbogláron pénteken Halász Judit mesekoncertjére hívnak kicsiket és nagyokat este 7 órától Csiribiri címmel, szombaton pedig 8:30-tól a Szomszéd ajtó című előadást lehet majd megtekinteni. Balatonszárszón szombaton a Budapest pár koncertezik este 8:30-tól, a gyerkőcöket pedig Süsű és barátai várja pénteken 10:30-tól, a Legkisebb boszorkány című előadás pedig vasárnap 10:30-tól. Ez lesz a Kult kikötőben, nálunk pedig lesz mindjárt egy David Guetta, Mary Coily-ray közös dal a Baby Don't Hurt Me, de előbb még előveszünk egy Lisa Stansfield darabot, a The Real Thing című.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Pénteken szilvavásár a Marász Plusznál. A szilvát 6 kg-os kiszerelésben hasznos kis farekeszekben tudod megvásárolni. A szilva kilója 550 forint, azaz egy rekesz ára 3300 forint. Ha biztosra mennél, adj le előrendelést az alábbi címen www.szilvavásár.hu. Tehát még egyszer, szilva pénteken 1 kiló 550 forint. Na de hol?
4: Füredi út és raktár utca sarkán.
3: Előrendelés www.szilvavásár.hu.
5: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
6: Igen!
5: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
7: Chery Tiggo full hybrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Megjelent a Sertéspest is egy somogyi gazdaságban. Véradókat várnak az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van. Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Afrikai sertéspestist igazoltak egy lakócsai gazdaságban Somogy megyében. A településen több mint 1800 állatot tartottak. A Nébik azután vett mintákat a telepről, hogy az állatoknál láz, gyengeség, hasmenés és elhullás jelentkezett. A gazdaságot azonnal lezárták, az állomány felszámolása pedig már megkezdődött, és vizsgálják a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését. Az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes, a sertés állományokban azonban súlyos károkat okozhat. Felnén rendszám nélkül menekült a rendőrök elől egy ittas sofőr Somogyban. A rendőrök vasárnap éjjel Nagyberkiben figyeltek fel az autóra, amelynek bal első kerekéről hiányzott a gumiabroncs, így szikrázva a Felnén hajtott. A sofőr a rendőri jelzés ellenére sem állt meg, hanem gyorsított és menekülni kezdett, végül azonban sikerült megállításra kényszeríteni. Kiderült, hogy a 36 éves büsői férfinek soha nem volt jogosítványa, az autón pedig nem volt rendszám, érvényes forgalmi engedély és kötelező biztosítás sem. A sofőr ellen eljárás indult. Drónok segítségével kutatják a föld alatt rejtőző régészeti emlékeket Somogyban a Ripper-Rónai Múzeum szakemberei. A nyári időszak különösen alkalmas a légifelderítésre, ugyanis az egykori árkok, épületek és gödrök megváltoztatják a talaj szerkezetét, így a felettük növő gabona színe, magassága vagy sűrűsége is eltérhet a környezetétől. Ezek a különbségek a magasból jól kirajzolódnak. A múzeum felvételein például római kori épületek körvonalai is láthatóvá váltak. A drónokkal készült felvételekből részletes térképeket és háromdimenziós modelleket is készítenek a régészek. Véradásra hívják az embereket az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt szerint a vérkészlet jelenleg stabil, az ünnep miatt azonban a szokásosnál kevesebb lehet a véradó, miközben a kórházakban folyamatosan szükség van vérkészítményekre. Ezért arra kérnek mindenkit, aki egészséges és alkalmas a véradásra, hogy lehetőség szerint a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra tervezzen véradást. Az aktuális helyszínekről és időpontokról a Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt honlapján lehet tájékozódni. Akár 100.000 forintba is kerülhet az iskola kezdés az elsős gyermekek családjainak egy friss felmérés szerint. A kutatás alapján az első osztályosoknál főként az iskolatáska, a tolltartó és a tanulósarok kialakítása jelenti a legnagyobb kiadást. A második és nyolcadik évfolyam között átlagosan jóval kevesebbet, mint egy 60 ezer forintot terveznek költeni a szülők. Náluk elsősorban a ruházat és a cipő kerül sokba.
0: Időjárás jelentés.
8: Délután is marad a hőség, de a tűző napsütést olykor felhők szűrhetik. A csúcshőmérséklet 35 fok környékén alakul. Szerdán gyenge hidegfront érkezik, néhány fokkal frissebb levegő áramlik fölénk, de így is 30-32 fok lesz a hét hátralévő felében.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
1: Hol lennétek most a legszívesebben így 4 perccel délután 2 óra után? Remélem ott, ahol éppen vagytok, remekül érzitek magatokat, és az a jó hír, hogy minket a világ minden pontján lehet online hallgatni. Úgyhogy maradjatok továbbra is velünk. Jön Rob Thomas, Honey Beast, Daniel Figergővel, és itt van Zara Larson is.

0: Reklám. Játék következik.
1: Egy különleges zenei élményre hívnánk meg benneteket. Augusztus 14-én pénteken Iga Kápolna Jazz Hess estet tartanak a festői szépségű Szent Donát Kápolnánál 6 órától. A jazz zene mellé a KB Burger ételei és a Kreka pincészet borai is elérhetőek lesznek. Fellép a Tuner Retro Band, Iván Szandra és végül a Proli Jazz Quartet. Jegyek a helyszínen 4000 forintért, elővételben 3000 forintért kaphatóak az Igali fürdőnél, a Művelődési Házban és a Zamárdi Kertmozinál. 16 éves kor alatt a rendezvény ingyenes. Bővebb info az Iga Kápolna Jazz Hess Facebook oldalán található. Nálunk pedig itt van egy páros belépőjegy a fürdőbe, az Igali fürdőbe. Azért lesz, aki megírja nekem, hogy hol lesz ez a bizonyos Iga Kápolna Jazz Hess est. Igalban, ez az A válasz, B a fürdőben, C Igal Szent Donát Kápolnájában. Várom a helyes válasz betűjelét a nevetekkel együtt a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra.
0: Reklám hangzott el. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Szorongat bennünket még a nyár, már ha így fogjuk fel. A hőség azért persze ma is kimerítő tud lenni, 36-37 fokot mutatnak a hőmérők, alig van felhő az égen. Estére kicsivel több érkezik, de csapadékot nem jósolnak. Még éjfél környékén is 23-24 fok lesz, holnap reggelre 18 fokot ígérnek, és már tiszta égboltot, sok-sok napsütést, de nem lesz olyan borzasztóan meleg, mint ma. 30 fokos csúcshőmérséklettel számolhatunk, csütörtökön 31 fok lesz, ráadásul mind két nap feltámad egy kicsit a szél, hogy hűsítsen bennünket, mielőtt újra befűtenek nekünk rendesen. A hétvégén 34-37 fok lesz újra, és jövő hét elején is. Elvileg kettől jöhet csapadék, de nagy lehűlés nem. Marad a 33-35 fok még egy jó pár napig utána is.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

0: Játék következik.
1: Jó sok idő volt arra, hogy megválaszoljátok játékunk kérdését, úgyhogy meg is történt a sorsolás, én hívnám a szerencsés nyertest most. Meg is teszem.
2: Igen, tessék.
1: Szervusz, kedves Anita, én Betta vagyok a Rádió Mostból.
2: Szia, Betta.
1: Azért hívtalak, mert játszottál velünk az Igen. igazi gyógyfürdő játékán, egy páros belépőjegyért a fürdőbe. Ugye augusztus 14-én pénteken este lesz egy rendezvény, az Igal Kápolna Jazz Hess Est. És annak a helyszínére Igen. voltam én kíváncsi. Három válasz lehetőséget adtam. Igalban, a fürdőben, ez majdnem ugyanazt jelenti, vagy Igalban, a Szent Donát Kápolnában. Mondd meg nekem, hogy szerinted hol lesz ez a Kápolna Jazz Hess?
2: A Kápolnában.
1: Így van, nagyon jó a válaszod, helyes, úgyhogy meg is nyerted a páros belépőjegyet a fürdőbe.
2: Szuper, nagyon szépen köszönöm.
1: Nincs mit, érezzétek jól magatokat, majd ha
2: felhasználod. Köszönöm szépen, szép napot
1: szép
2: neked.
1: Szép napot neked is, szia,
2: köszönöm, szia. Köszönöm, szia.
0: 91.2 Rádió Most. Lát.

0: Hírek most!
1: Részleges napfogyatkozás lesz holnap, hivatalosan is megnyitották hétfőn este a Kaposfestet. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Hivatalosan is megnyitották hétfő este a 17. Kaposfestet a Szivárvány Kultúrpalotában. Hornyák Balázs fesztiváligazgató felidézte, hogy a fesztivált hónapokon át tartó egyeztetések, programtervezés és sok-sok szervezés előzi meg, de mindez megéri, amikor megtelik a nézőtér és együtt ünnepelhetik a kamarazenét. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt, hogy egy város erejét nem csak az épületei vagy a gazdasági teljesítménye adja, hanem az is, hogy milyen közös élményeket tud nyújtani. Hozzátette, hogy a Kaposfest jövője addig biztos, amíg a közönség megtölti a nézőteret. A Kaposfest péntekig várja a közönséget. Békés Csaba korábbi alpolgármestere Velkei Gábor vesztette életét a hétvégi nagyatádi extrémmen triatlon versenyen. A 63 éves férfi egy váltó tagjaként teljesítette az úszást, amikor a parton mintegy 100 méterre rosszul lett. Azonnal megkezdték az újraélesztését, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de az életét már nem tudták megmenteni. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról szerdán. Európa egyes részein, például Izlandon és Spanyolországban teljes napfogyatkozás figyelhető majd meg, hazánkból azonban csak részleges lesz a jelenség. Kaposvár a napfogyatkozás 19 óra 24 perckor kezdődik. A legnagyobb még látható fázisát este 8 óra után néhány másodperccel éri el, amikor a napkorongjának mintegy 61%-át takarja majd a hold. A napba a szabad szemmel vagy hagyományos napszemüvegben nézni tilos és veszélyes. A jelenséget kizárólag megfelelő napfogyatkozást néző szemüveggel vagy erre alkalmas szűrővel szabad közvetlenül megfigyelni. 51 milliárd forintból korszerűsítenék az előregedett ivóvízhálózatokat Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a régi, rossz állapotú vezetékek miatt naponta több százezer köbméter ivóvíz folyik el feleslegesen. A most induló programból az önkormányzatok és vízszolgáltatók kaphatnak támogatást a hálózatok fejlesztésére és korszerűsítésére. A cél, hogy kevesebb ivóvíz vesszen kárba, és megbízhatóbb legyen a vízellátás. A támogatásokból elsősorban a rosszabb helyzetben lévő térségek részesülhetnek. Súlyos földrengés rázta meg hétfőn Kolumbiát. A katasztrófában legalább 132 ember halt meg. A 7,4-es erősségű földmozgás az ország nyugati részén történt. Rengései több száz kilométeres körzetben lehetett érezni. Számos épület összeomlott, a romok alatt pedig továbbra is eltűntek után kutatnak, ezért az áldozatok száma tovább emelkedhet.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap hátralévő felében is marad a meleg, de a tűző napsütést olykor felhők szűrhetik, és a szél is élénk lehet. Késő délután a hőmérséklet 33-34 fok környékén alakul. Szerdán gyenge hideg front érkezik, néhány fokkal frissebb levegő áramlik fölénk, de így is 30-32 fok lesz a hét hátralévő felében.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
2: Lógjatok velünk továbbra is. Az Evanescence érkezik nem sokára Cyrilla Philipp című friss lágerével, és Dio Cruz Hangover címét is hallgatjuk most. I got a

A Lighthouse Family dalát hallgattuk a rádió moston, kellemes délutánt varázsoltunk így, remélem mindenki számára, és ez így lesz később is, nem csak a dalaink miatt. Bár nekem az a megérzésem, hogy velünk sokkal színesebb lehet egy-egy napotok, a megérzésekre pedig hallgatni kell, de nem mindig. A Harvard Egyetem friss kutatása rámutat, hogy a megérzéseink a mindennapi emberi kapcsolatokban meglepően gyakran vezetnek tévútra bennünket. Nem arról van szó, hogy a megérzéseink teljesen használhatatlanok lennének az életben, de amikor például ismeretlen emberek olvasásáról vagy a mindennapi emberi kapcsolataink finom dinamikáiról van szó, a hirtelen megérzés kifejezetten megtévesztő lehet. Például, amikor megismerünk valakit. Az első randevún vagy egy új ismeretség legelején hajlamosak vagyunk azonnal messze menő következtetéseket levonni, és hányszor volt rá ezekre az élet. Szóval a pillanatnyi megérzések helyett érdemes több időt hagyni a valódi reakciók megfigyelésére. Aztán, amikor személyesnek veszünk egy megjegyzést, egy szűkszavú üzenet, egy elmaradt mosoly vagy egy furcsa hangsúly elég ahhoz, hogy a fejünkben azonnal beinduljon a szorongás, és meggyőzzük magunkat arról, hogy a másik haragszik ránk. A kutatók kiemelték, hogy a közeli kapcsolatokban a megérzésekre való hagyatkozás gyakran szül téves drámát. Szóval józanul kell átgondolni a helyzetet. Valóban bántani akart a másik, vagy csupán fáradt volt, esetleg stresszes, máshol jártak a gondolatai. Hányszor előfordul ez is? Nálunk pedig sokszor megfordul Ed Sheeran, mindjárt jön újra, Chris Rea is, most pedig Perry.

Gyerünk, hajrá, kitartás még ehhez a naphoz. Shakira és Burnaboy közös dalát így is fordíthatnám. A dalban van jó néhány nyelvi játék, a refrénben több nyelven mondják ugyanazt, vagyis, hogy die die, ez olaszul gyerünk, valamint ez iku japánul, a dale spanyolul és az ale franciául, a let's go pedig angolul, ugye mind ugyanazt jelenti. Hát hajrá, én a széltől is óvlak benneteket, meg Pál Dénes is ezzel a dalával érkezik mindjárt, de előbb még Kylie Minogue énekel.

ultra szexi dalt adott elő néhány ultra szexi csaj. Christina Aguilera, Lil Kim, Maya Pink 2001-es felvételét hallgattuk a rádió moston. A folytatásban Robin Schulzot várjuk még az In Your Eyes-szal a hírek előtt. Az Oasis Wonderwall címűjét vettük elő a 90-es évek közepéről, és itt a Maroon 5 is egy kis pöfékelésre a Cigarette szól most. She's

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Reklám.
1: Augusztus 15-én és 16-án Strandfesztivál az Igali gyógyfürdőben. Szombaton a sztár vendég Tabáni István, majd éjszakai fürdőzés arab hastánc showval. Vasárnap délután a medence partján fellép a Forever Duo és az Irigy Hónaj Mirigy. A vasárnap családi nap Igalban. A 10 év alatti gyerekek ingyen látogathatják a fürdőt. Találkozzunk a Strandfesztiválon. Bővebb információ az Igali Fürdő Facebook oldalán.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Nyáron irány a Balaton?
4: Ah, noná, és esténként kultkikötő.
3: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
4: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
5: kultkikötő.hu.
6: Cowboyok és cowgirlök, figyelem! Augusztus 15-én Desedai Country Kaland a Nekem a Deseda szervezésében. 14 órától Roli Bohóc, mini diszkó, cukorka eső, patkódobó verseny, pónilovaglás és egész délután DJ Folkman teremti meg az igazi western hangulatot. Ne hagyjátok ki a nyár egyik legvidámabb családi programját augusztus 15-én. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baross Szőnyeg Áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baross Szőnyeg Áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Megválasztották az új köztársasági elnököt. Felnim menekült egy autós a rendőrök elől Nagyberkinél. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás államfői mandátuma július 20-án megszűnt. Baka Andrást a Tisza párt jelölte köztársasági elnöknek, a Fidesz és a KDNP nem állított jelöltet, és a szavazáson sem vettek részt a képviselői kedden. A Tisza mellett egyedül a Mi Hazánk állított még jelöltet, de Tóth Máté energiajogász nem kapta meg a hivatalos jelöléshez szükséges legalább 40 írásbeli országgyűlési képviselői ajánlást. Felnin rendszám nélkül menekült a rendőrök elől egy ittas sofőr Somogyban. A rendőrök vasárnap éjjel Nagyberkiben figyeltek fel az autóra, amelynek bal első kerekéről hiányzott a gumiabroncs, így szikrázva a Felnin hajtott. A sofőr a rendőri jelzés ellenére sem állt meg, hanem gyorsított és menekülni kezdett, végül azonban sikerült megállításra kényszeríteni. Kiderült, hogy a 36 éves büsői férfinek soha nem volt jogosítványa, az autón pedig nem volt rendszám, érvényes forgalmi engedély és kötelező biztosítás sem. A sofőr ellen eljárás indult. Afrikai sertéspestist igazoltak egy lakócsai gazdaságban Somogy megyében. A településen több mint 1800 állatot tartottak. A népik azután vett mintákat a telepről, hogy az állatoknál láz, gyengeség, hasmenés és elhullás jelentkezett. A gazdaságot azonnal lezárták, az állomány felszámolása pedig már megkezdődött, és vizsgálják a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését. Az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes, a sertés állományokban azonban súlyos károkat okozhat. 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg idén Magyarországon, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint országszerte 210 helyszínen dolgoznak, Somogyban egy út felújítás szerepel az idei programban. A beruházások több mint fele Európai Uniós támogatással valósul meg. A legtöbb helyen nem egyszerűen új aszfalt réteget kapnak az utak, hanem az útpályát is megerősítik, hogy tartósabb és biztonságosabb legyen. Véradásra hívják az embereket az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt szerint a vérkészlet jelenleg stabil, az ünnep miatt azonban a szokásosnál kevesebb lehet a véradó, miközben a kórházakban folyamatosan szükség van vérkészítményekre. Ezért arra kérnek mindenkit, aki egészséges és alkalmas a véradásra, hogy lehetőség szerint a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra tervezzen véradást. Az aktuális helyszínekről és időpontokról a Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt honlapján lehet tájékozódni.
0: Időjárás jelentés.
7: A nap hátralévő felében is marad a meleg, de a tűző napsütést olykor felhők szűrhetik, és a szél is élénk lehet. Késő délután a hőmérséklet 33-34 fok környékén alakul. Szerdán gyenge hideg front érkezik, néhány fokkal frissebb levegő áramlik fölénk, de így is 30-32 fok lesz a hét hátralévő felében.
0: Időjárás jelentést hallottak
1: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
5: Szoktunk tenni rendszeresen időutazást klasszikusainkkal, mondjuk 1873-ig ritkán megyünk vissza, illetve nem is nagyon szoktunk, de Karamellel megtesszük. Ez a címe a dalának, amit mindjárt George Ezra Paradise címője után hallgatunk. Maradjatok velünk!

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált.

Ő volt Sabrina Carpenter a Manchild című dalával itt a rádió moston, 5 perccel múlt el 4:05. Szerelmes délutánt kívánok mindenkinek, aki erre vágyna, vagy akinek megvan rá lehetősége, mert ugye sokan keresik a másik felüket. És nehéz konkrét választ adni, hogy az ember kibe tud beleszeretni. Ez mindenkinél változó. Hiába mutat a barátunk egy rendkívül vonzó szemét, legalábbis számára lehet, hogy az, minket teljesen hidegen hagyhat. Szóval nincs egyetlen mindent eldöntő vonás. De bizonyos tulajdonságok, illetve tulajdonság újra és újra előkelő helyen szerepel a párválasztással foglalkozó vizsgálatokban. Ez pedig a kedvesség. Különösen értékes tulajdonságnak tűnik tehát. Ez logikusnak is tűnhet, tartós kapcsolat esetén már nem pusztán az számít, hogy valaki mennyire izgalmas első benyomást kelt, hanem az is, hogyan viselkedik akkor, amikor fáradtak vagyunk, segítségre van szükségünk, konfliktus alakul ki, vagy egyszerűen csak rossz napunk van. Természetesen ott van még a pakliban a humor, az intelligencia és a hasonló gondolkodás is. A zene ízlés sem rossz éppenséggel, hogyha egyezik. Hozzon össze benneteket a rádió most. Bőséges dal kínálata. Szakács Gergő énekel mindjárt, de előbb itt van Cello egy kis csacsacsával.

más lettem, a tükör így ismer, le nem.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Jöjjön előjáróba néhány mondat a ma esti Kapospont adásából. Alacsony padlósak, klimatizáltak, kényelmesek és környezetbarátak. Ma délelőtt szolgálatba álltak Kaposvár legújabb elektromos autóbuszai. Összesen több mint 300 ezer darab tankönyv érkezik meg a somogyi iskolákba. Ezekben a hetekben sok helyen már válogatják őket. Világhírű művészek, zenei csemegék, színes kísérő programok. Ezen a héten ismét Kaposvárra figyel a nemzetközi kamarazenei élet. Ti pedig figyeljetek a Kapospontra ma este is.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
3: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ez egy Jonas Brothers dal volt, az I Can't Lose című a rádió moston. Nem szeretném elveszíteni a társaságotokat, de egy kis időre mégis el kell, mert a csütörtökön találkozhatunk majd újra 11 órától, viszont marad veletek rengeteg óriási sztár a következő óráktól kezdve is, és még a hírekig jön Szigala James Arthurral, Eros Ramazzotti Tina Turnerrel, Lady Gaga is énekelni fog, én pedig Funkster Deluxe dalával köszönök el már a tőletek, legyen szép a délutánotok és az estétek, és rádiózzatok velünk, amikor csak

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
2: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medical néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk Önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medical. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagyken árakon?
4: Igen!
3: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Pénteken Szilva vásár a Marászplasznál. A Szilvát 6 kg-os kiszerelésben, hasznos kis farekeszekben tudod megvásárolni. A Szilva kilója 550 forint, azaz egy rekesz ára 3300 forint. Ha biztosra mennél, adj le előrendelést az alábbi címen www.szilvavásár.hu. Tehát még egyszer, Szilva pénteken 1 kiló 550 forint. Na de hol?
6: Füredi út és raktár utcasarkán.
5: Előrendelés www.szilvavásár.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Megválasztották az új köztársasági elnököt. Várják a véradókat az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van. Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás államfői mandátuma július 20-án megszűnt. Baka Andrást a Tisza párt jelölte köztársasági elnöknek, a Fidesz és a KDNP nem állított jelöltet, és a szavazáson sem vettek részt a képviselői kedden. A Tisza mellett egyedül a Mi Hazánk állított még jelöltet, de Tóth Máté energiajogász nem kapta meg a hivatalos jelöléshez szükséges legalább 40 írásbeli országgyűlési képviselői ajánlást. Hivatalosan is megnyitották hétfő este a 17. Kaposfestet a Szivárvány Kultúrpalotában. Hornyák Balázs fesztiváligazgató felidézte, hogy a fesztivált hónapokon át tartó egyeztetések, programtervezés és sok-sok szervezés előzi meg, de mindez megéri, amikor megtelik a nézőtér és együtt ünnepelhetik a kamarazenét. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt, hogy egy város erejét nem csak az épületei vagy a gazdasági teljesítménye adja, hanem az is, hogy milyen közös élményeket tud nyújtani. Hozzátette, hogy a Kaposfest jövője addig biztos, amíg a közönség megtölti a nézőteret. A Kaposfest péntekig várja a közönséget. Békés Csaba korábbi alpolgármestere Velkei Gábor vesztette életét a hétvégi nagyatádi extrémment triatlon versenyen. A 63 éves férfi egy váltó tagjaként teljesítette az úszást, amikor a parton mintegy 100 méterre rosszul lett. Azonnal megkezdték az újraélesztését, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de az életét már nem tudták megmenteni. Véradásra hívják az embereket az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt szerint a vérkészlet jelenleg stabil, az ünnep miatt azonban a szokásosnál kevesebb lehet a véradó, miközben a kórházakban folyamatosan szükség van vérkészítményekre. Ezért arra kérnek mindenkit, aki egészséges és alkalmas a véradásra, hogy lehetőség szerint a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra tervezzen véradást. Az aktuális helyszínekről és időpontokról a Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt honlapján lehet tájékozódni. Akár 100 000 forintba is kerülhet az iskola kezdés az elsős gyermekek családjainak egy friss felmérés szerint. A kutatás alapján az első osztályosoknál főként az iskolatáska, a tolltartó és a tanulósarok kialakítása jelenti a legnagyobb kiadást. A második és nyolcadik évfolyam között átlagosan jóval kevesebbet, mint egy 60 000 forintot terveznek költeni a szülők. Náluk elsősorban a ruházat és a cipő kerül sokba.
0: Időjárás jelentés.
7: A nap hátralévő felében is marad a meleg, de a tűző napsütést olykor felhők szűrhetik, és a szél is élénk lehet. Késő délután a hőmérséklet 33-34 fok környékén alakul. Szerdán gyenge hideg front érkezik, néhány fokkal frissebb levegő áramlik fölénk, de így is 30-32 fok lesz a hét hátralévő felében.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my god.
0: Rádió most.

0: Reklám.
1: Augusztus 15-én és 16-án Strandfesztivál az Igali gyógyfürdőben. Szombaton a sztár vendég Tabáni István, majd éjszakai fürdőzés arab hastánc showval. Vasárnap délután a medence partján fellép a Forever Duo és az Irigy Hónaj Mirigy. A vasárnap családi nap Igalban. A 10 év alatti gyerekek ingyen látogathatják a fürdőt. Találkozzunk a Strandfesztiválon. Bővebb információ az Igali Fürdő Facebook oldalán.
2: Chery Tiggo full hibrid modellek már 8.590.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél fix 2,9% THM-mel. Megbízhatóság, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Kaposvár Kár Kft. Pécsi utca 4 szám alatt található Chery szalonjába a Rákóczi focipálya mellett. Chery, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. augusztus 11-e kedd, 18 óra van. A rádió most helyi hír összefoglalóját Cserhami Krisztiántól hallják. Amíg a közönség megtölti a nézőteret, biztos a Kaposfest jövője. Hétfő este a Szivárvány Kultúrpalotában hivatalosan is megnyitották a 17. Kaposfestet. Hordják Balázs fesztiváligazgató felidézte, hogy a fesztivált hónapokon át tartó egyeztetések, programtervezés és sok-sok szervezés előzi meg, de mindez megírja, amikor megtelik a nézőtér és együtt ünnepelhetik a kamarazenét. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt, hogy egy város erejét nem csak az épületei vagy gazdasági teljesítménye adja, hanem az is, hogy milyen közös élményeket tud nyújtani. Hozzátette, hogy a Kaposfest jövője addig biztos, amíg a közönség megtölti a nézőteret. A Kaposfest péntekig várja a közönséget. Több mint 1800 sertést kellett levágni. Egy Somogy megyei gazdaságban afrikai sertéspest is mutatta ki az állatok között. A sertéstelepen több mint 1800 állatot tartottak. A némbik azután vett mintákat a telepről, hogy az állatoknál láz, gyengeség, hasmenés és elhullás jelentkezett. A gazdaságot azonnal lezárták, az állományt felszámolták, és vizsgálják a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését. Az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes, a sertés állományokban azonban súlyos károkat okozhat. Kaposvárról nézve a nap 61%-át takarja ki holnap a hold. Szerdán Magyarországról részleges napfogyatkozás lesz látható. Európa egyes részein, például Izlandon és Spanyolországban teljes napfogyatkozás figyelhető majd meg, hazánkból azonban csak részleges lesz a jelenség. Kaposváron a fogyatkozás 19 óra 24 perckor kezdődik, a legnagyobb még látható fázisát este 8 óra után néhány másodperccel éri el, amikor a napkorongjának mintegy 61%-át takarja majd a hold. A napba szabad szemmel vagy hagyományos napszemüvegben nézni tilos és veszélyes. A jelenséget kizárólag megfelelő napfogyatkozást néző szemüveggel, vagy erre alkalmas szűrővel szabad közvetlenül megfigyelni. A Zselici Csillagpark azt közölte, hogy nem szerveznek programot a napfogyatkozásra, ugyanis a nyugati horizont nem ideális ott, az épület és a fák kitakarják az ég alját. Azt is hozzátették, hogy biztonsági okokból a kilátót is lezárják 18 órától napnyugtáig. Korábbi polgármester hunyt el az Ironman versenyen. A hétvégi nagyatádi Extreme Man triatlon versenyen Békés Csaba korábbi polgármestere Velkei Gábor vesztette életét. A 63 éves férfi egy váltó tagjaként teljesítette az úszást, amikor a parttól mintegy 100 méterre rosszul lett. Azonnal megkezdték az újraélesztését és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de az életét már nem tudták megmenteni. Felnén menekült a rendőrök elől. Egy ittas sofőr Somogyban Felnén rendszám nélkül menekült a rendőrök elől. A rendőrök vasárnap éjjel Nagyberkiben figyeltek fel az autóra, amelynek bal első kerekéről hiányzott a gumiabroncs, így szikrázva a Felnén haladt. A sofőr a rendőri jelzésre sem állt meg, hanem gyorsított és menekülni kezdett, végül azonban sikerült megállásra kényszeríteni. Kiderült, hogy a 36 éves büsé férfinak soha nem volt jogosítványa, az autón pedig nem volt rendszám, érvényes forgalmi engedély és kötelező biztosítás sem. A sofőr ellen eljárás indult. Kirajzolódnak az ókori épületek alaprajzai. Na, a Ripper-Rónai Múzeum szakemberei drónok segítségével kutatják a föld alatt rejtőző régészeti emlékeket Somogyban. A nyári időszak különösen alkalmas a légi felderítésre, ugyanis az egykori árkok, épületek és gödrök megváltoztatják a talaj szerkezetét, így a felettük növő gabona színe, magassága vagy sűrűsége is eltérhet a környezetétől. Ezek a különbségek a magasból jól kirajzolódnak. A múzeum felvételein például római kori épületek körvonala is láthatóvá váltak. A drónokkal készült felvételekből részletes térképet és háromdimenziós modelleket is készítenek a régészek. Gyérítik az erdőt a Bárdudvarnoki Feneketlen tó közelében. Fakitermelési munkák zajlanak a Bárdudvarnoki Feneketlen tó környékén, ami több kirándulóban is aggodalmat keltett. A SEFAK tájékoztatása szerint azonban nem tarvágásról van szó, hanem úgynevezett növedékfokozó gyírítésről. Ennek során csak bizonyos fákat vágnak ki, azért, hogy a megmaradó állomány több fényhez, vízhez és tápanyaghoz jusson, az erdő pedig hosszú távon egészségesebb legyen. A feneketlen tó és a közeli forrás közvetlen környezetét nem érintik a munkálatok. A munkát természetvédelmi okokból most végzik, a száraz talajon ráadásul kisebb károkat okoznak a munkagépek, mint a csapadékosabb időszakban. Bárki zongorázhat a Balaton-Boglári Platán téren. Egy szabadon használható pianinót helyeztek ki a Balaton-Boglári Platán téren, amelyhez bárki leülhet egy kicsit zenélni. A hangszer közösségi összefogással került a térre, és még védőtetőt is készítettek fölé. Az utca pianinót már több járókelő is kipróbálta, így időről időre rögtönzött zongorajáték tölti meg a környéket. A hangszer csak a hét végéig marad a Platán téren, ugyanis megkezdődik a Szüreti Fesztivál területének kialakítása. Több száz zenész játszik egyszerre Balaton-Lellén. Több száz zenész játszik majd egyszerre szombaton a Balaton-Lellei napfénystrandon. Augusztus 15-én rendezik meg a City Rocks flashmobot, amelyet Közép-Európa legnagyobb rockzenei flashmobjaként hirdetnek. A kétórás koncerten többek között a Queen, a Linkin Park, a Nirvana és a Green Day, valamint magyar együttesek, köztük a Tankcsapda, a Bikini és a Road dalai is felcsendülnek. A zeneszámokat több száz gitáros, basszusgitáros, dobos, billentyűs és énekes közösen adja elő. Rossz idő esetén vasárnap tartják meg a rendezvényt. Több ezer kilométernyi vadháló védi az erdőket Somogyban. Mintegy 4700 kilométernyi vadvédelmi kerítés található Somogyban a megnövekedett vadállomány miatt. Ha ezeket egymás mellé helyeznénk, a kerítés csaknem kétszer körbeérné Magyarország határát. A szarvasok, őzek, dámok és muflonok elsősorban a fiatal fákat és friss hajtásokat károsítják, ezzel az erdők természetes megújulását is veszélyeztetik. A somogyi vadvédelmi kerítések kiépítése mai áron mintegy 19 milliárd forintba kerülne, fenntartásuk pedig évente nagyjából 570 millió forintot emészt fel. A vadkár a mezőgazdaságban is komoly problémát jelent, ezért a szakemberek szerint a vadállomány létszámának csökkentésére is szükség van.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
3: Este általában tiszta lesz az ég és 28-29 fokot mérhetünk, valamint éjszaka sem lesz hűvösebb 20 foknál. Szerdán egy gyenge hidegfront érkezik, melynek hatására enyhül a nagy meleg, de így is 30 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Részleges napfogyatkozás lesz látható szerdán Magyarországról. Kaposváron a jelenség 19 óra 24 perckor kezdődik, és a napkorongjának mintegy 61%-át takarja majd ki a hold. A Zselici Csillagpark azt közölte, hogy nem szerveznek programot a napfogyatkozásra, ugyanis a nyugati horizont nem ideális ott, az épület és a fák kitakarják az ég alját. Azt is hozzátették, hogy biztonsági okokból a kilátót is lezárják este 6 órától napnyugtáig. Megegyezték azt is, hogy a napban szabad szemmel vagy hagyományos napszemüvegben nézni tilos és veszélyes. A jelenséget kizárólag megfelelő napfogyatkozást néző szemüveggel, vagy erre alkalmas szűrűvel szabad közvetlenül megfigyelni. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás államfői mandátuma július 20-án megszűnt. Baka Andrást a Tisza párt jelölte köztársasági elnöknek, a Fidesz és a KDNP nem állított jelöltet, és a szavazáson sem vettek részt a képviselőik kedden. A Tisza mellett egyedül a Mi Hazánk állított még jelöltet, de Tóth Máté energiajogász nem kapta meg a hivatalos jelöléshez szükséges legalább 40 írásbeli országgyűlési képviselői ajánlást. Fakitermelési munkák zajlanak a Bárdudvarnoki Feneketlen tó környékén, ami több kirándulóban is aggodalmat keltett. A SEFAK tájékoztatása szerint azonban nem tarvágásról van szó, hanem úgynevezett növekedésfokozó gyérítésről. Ennek során csak bizonyos fákat vágnak ki, azért, hogy a megmaradó állomány több fényhez, vízhez és tápanyaghoz jusson, az erdő pedig hosszú távon egészségesebb legyen. A feneketlen tó és a közeli forrás közvetlen környezetét nem érintik a munkálatok. Több száz zenész játszik majd egyszerre szombaton a Balaton Lellei Napfény strandon. Augusztus 15-én rendezik meg a City Rocks flashmobot, amelyet Közép-Európa legnagyobb rockzenei flashmobjaként hirdetnek. A kétórás koncerten többek közt a Queen, a Linkin Park, a Nirvana és a Green Day, valamint magyar együttesek, köztük a Tankcsapda, a Bikini és a Róda dalai is felcsendülnek. A zeneszámokat több száz gitáros, basszusgitáros, dobos, billentyűs és énekes közösen adja elő. Egy szabadon használható pianinót helyeztek ki a Balaton-Boglári Platán téren, amelyhez bárki leülhet zenélni. A hangszer közösségi összefogással került a térre, és még védőtetőt is készítettek fölé. Az utca pianinót már több járókelő is kipróbálta, így időről időre rögtönzött zongorajáték tölti meg a környéket. A hangszer csak a hét végéig marad a Platán téren, utána ugyanis megkezdődik a Szüreti Fesztivál területének kialakítása.
0: Időjárás jelentés.
1: Este általában tiszta lesz az ég és 28-29 fokot mérhetünk, valamint éjszaka sem lesz hűvösebb 20 foknál. Szerdán egy gyenge hidegfront érkezik, melynek hatására enyhül a nagy meleg, de így is 30 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest úgy

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most. I've been

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. augusztus 11-e, kedd, 20 óra van. Üdvözlöm hallgatóinkat, ez a Mutató Szolgáltató magazin műsor, én pedig Róth Balázsi Hunor vagyok. A mai összeállításunkban 5 interjúval szolgálunk, amelyekben csillagászati, állatvédelmi, helytörténeti és vállalkozásfejlesztési témákat fogunk megtárgyalni a szakterületek hozzáértőivel. Tartsanak velünk, kezdünk! Megérkeztek a persze idák, és holnap esedékes a részleges napfogyatkozás is. Utóbbira a rossz rálátás miatt nem tart programot a Zselici Csillagpark, sőt, napnyugtáig zárva is lesz majd a kilátó biztonsági okokból. Azt követően azonban remek lehetőség nyílik a meteorraj megfigyelésére, amelyről dr. Mosoni László csillagászt kérdezte Keszthelyi Tibor.
2: Talán az augusztus a legeseménytelibb hónap az évben, csillagászati szempontból egyetértesz ezzel?
3: A nagy közönség számára mindenképpen. Mindenki várja az augusztusi hullócsillagokat, a nagy csillaghullást, és mi is ezt érezzük a csillagvizsgálóban, hogy ilyenkor a legnagyobb az érdeklődés a programjaink iránt.
2: Ráadásul külön programmal is készültök ugye augusztusban.
3: Igen, ez nálunk hagyományjá vált, hogy a csillaghullásos időszakban, ez a Perzeida meteorajnak a maximum a idején, tehát augusztus 11-e, 12-e, 13-án mi külön esti programokat tartunk, hiszen a hullócsillagoknak a megfigyelése az semmiféle eszközt nem igényel, sőt szaktudást sem igényel. Egyszerűen csak ki kell ülni, vagy ki kell feküdni a szabad ég alá, és hogyha derült a vég, akkor ugye csak számolnunk kell a hullócsillagokat. És ezért, mivel a csillagvizsgáló előtt van egy klassz nagy nyitott tér, ezért ide hívjuk az érdeklődőket, hogy itt telepedjenek le olyan 9-10 környékén, csak olyan 10 órától már kellően sötét van ahhoz, hogy akár a hullócsillagokat, az érkező hullócsillagokat lássuk, tehát ugye közben felemelkedik a tejút a fák fölé, megjelenik az a sok száz, illetve több ezer csillag, ami innen a zselicből látható. És akkor ezeket a látnivalókat, alakzatokat, ezeket vesszük végig.
2: Ez egészen konkrétan melyik nap? 12 vagy 13-a?
3: 11-e, 12-e, 13-a. Ezek a leglátványosabb éjszakák. Ma este már lesz ilyen programunk, a csillagos égbolt bemutatása az 10 órakor kezdődik, és akkor mire végérünk mindenen, az egy olyan kb. 3-4 óra, és utána már csak tovább kell számolni önállóan a hulló csillagokat.
2: Mielőtt rákanyarodnánk, hogy felnéznénk az égre, még egy rövid kis intermezzo, hogy most ugye nem is lehet a bekötő úton végigmenni autóval.
3: Ha valaki mondjuk a 67-es út felől érkezik, ugye egy 8 kilométerre van onnan a csillagvizsgáló, az utolsó 300 méter az, amit mi lezárunk, pont azért, hogy aki eljön hozzánk, letelepedik, hogy hullócsillagokat lessen, várjon. Ugye az érkező, jövő menő autóknak a fénye ne zavarja magát a megfigyelést. Úgyhogy egy olyan 300 méteres szakaszról van szó, itt az utolsó kis dombon kell majd felgyalogolni.
2: Mit kell a perzeidákról tudni?
3: Perzeidák a legismertebb meteorraj. Például tavalyi évben is a maximumnál a kollégáim egy éjszaka alatt több mint 600 hullócsillagot számoltak meg. Ez egy nagyon látványos jelenség lehet. Igaz, hogy ezeknek a hullócsillagoknak a többsége halvány. Így aztán idén, amikor telihold idejére esik a maximum, hogy a hold kiszürkíti az égboltot, és a halványabb hullócsillagokat sajnos nem fogjuk látni, csak a legfényesebbeket. De még így is azért több tutatra számítunk az éjszaka során. Maga a Perzeida meteorraj sok más meteorrajhoz hasonlóan üstökösöktől származik. Tehát a Perzeida meteorraj a Swift tátul üstököstől származik, egy fagyos kődarabként vagy konglomerátumként kell elképzeljük, hogy sok kisebb-nagyobb kődarabka, porszemcse tapad össze egymáshoz, jégfagyasztja, vagy tartja egyben ezt a több kilométeres gombócot, és ahogy az üstökös maguk is ugye nap körül keringenek, ahogy ezek megközelítik a napot, a napsugárzása elolvasztja a jégnek egy részét, és az addig jégbe fagyott kődarabkák, porszemcsék egyszerűen kipotyognak az üstökös magból, létrejön ugye az üstökösnek a látványos csóvája, viszont a porszemcsék azok nem tűnnek el, hanem ott maradnak az üstökös pályája mentén, és egy hatalmas törmelékfelhőt hoznak létre. És az évnek mindig ugyanazon időszakain jut el a mi földünk, aki szintén a nap körül kering, ezekhez a törmelékfelhőkhöz lép be, a törmelékfelhőkbe jelennek meg a hullócsillagok az égboltunkon, és a perzeidák esetében ugye már július vége óta figyelünk meg perzeida hullócsillagokat, és aztán most ugye augusztus 11-e, 12-e környékén érünk el a törmelékfelhőnek a legsűrűbb részére, ezért ilyenkor látjuk látjuk a legtöbb hulló csillagot. De még olyan kb. Augusztus 20-áig figyelhetünk meg perzeirákat.
2: Oké. Nagyon szépen köszönjük a kapott információkat. Én amondó vagyok, hogy érdemes becélozni a csillagparkot, és részt venni akár a mai napon, vagy a következő napokban a programok valamelyikén. Köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm!
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Legutóbbi adásunkban egy nappal voltunk a nemzetközi macskanap előtt, most pedig hárommal járunk utána. Ezért folytatjuk és egyben lezárjuk cicás témánkat a Kapos Állatbarát Alapítvány macskavédelmi felelősével, dr. Tarnavölgyi Gáborral. Kesztei Tibor legutóbb arról beszélgetett vele, hogy milyen a macskák megítélése, a kóborállatok esélye és a cicamenhelyek hétköznapjai. Most arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a gyermekek felelősségének megteremtése is fontos feladat.
2: Az a legjobb megelőzés állatvédelmi szempontból, amikor rendet teszünk a fejekbe. És nyilvánvaló, hogy egy jó pár évtizedes negatív tapasztalatú embernek a gondolkodását, aki kiteszi vagy rálő az állatra, nem fogjuk megváltoztatni egy ilyen beszélgetéssel. Viszont ti is abban látjátok inkább a megoldást, hogy a fiatalabbakat kell úgymond formálni olyanná, hogy ez eszükbe se jusson, sőt, hogy szeressék az állatokat. Nálunk is vannak kisgyerekek a családban, van cica is a családban, nagyon-nagyon szeretik. Teljesen jó, hogy a gyerkőc velük nő fel, hiszen tisztelete lesz az állat iránt. Milyen módon lehet egyébként felhívni a figyelmet, egy kisgyereknek a figyelmét a cicára? Mert azért a városban annyi nincs, amit mondjuk faluhelyen, bár az egyre több és egyre több a számuk, de milyen olyan eszközeitek vannak, amivel meg lehet szerettetni, vagy fel lehet hívni a cicákra a figyelmet?
3: Elsősorban nem azt gondolom, hogy a cicák megszerettetése a cél. A legtöbb gyereknek nem kell mondani, hogy szeresse a cicát. Tehát,
2: mert aranyos amúgy is.
3: Mert aranyos, és meg vannak értük őrülve. Itt ami fontos lenne, a felelős állattartásra való felhívás, tehát hogy az állat az nem egy játék, hanem egy élőlény, akinek bizonyos igényei vannak, és csak az tartson macskát, aki ezeket az igényeket ki tudja elégíteni. Nyilván ez itt nem elsősorban a gyerekek felelőssége, de a gyerekek oldaláról is megpróbáljuk ezeket a dolgokat rendbe tenni. Minden évben rendezünk cicás foglalkozást itt a megyei könyvtár gyerekkönyvtárában. Cicákat is viszünk, úgyhogy lehet simogatni, ez minden évben egy nagy élmény és egy nagy fejfájás, hogy melyik cicát vigyük el, aki nem kap szívbajt mondjuk 40 gyerek zsivajától. Úgyhogy volt már rá például, hogy kínunkban süket cicákat hoztunk el, akiknek semmi gondot nem okozott a gyerekcsapat, de igyekszünk olyan cicákat keresni, akiket lehet dögönyözni, lehet szeretgetni, és minden évben hatalmas élmény ez mindenkinek.
2: A felelős szülő neveli a felelősen állattartó gyereket.
3: Ez igaz, de hogyha a gyerek máshonnan is hall ilyen információkat, akkor akár a szüleit is tudja befolyásolni ez irányban, és ez nem csak az állatvédelemre igaz, de például a környezetvédelemre is. Például Juhász Árpádtól hallottam, aki ugye egy nagyon-nagyon ismert tudós, hogy rászólt az unokája, hogy ne folyassa már fölöslegesen a vizet, mert ők megtanulták az iskolában, hogy nem szabad pazarolni. Tehát szerintem a szülőkre is lehet a gyerekeken keresztül hatni, hogyha ők ezt hozzák magukkal, akkor nyilván nem fogja egy 5 éves gyerek arra ösztökélni a szüleit, hogy ivartalanítassa a macskáját, de lehet, hogy ha ők felnőnek, akkor nekik ez már természetes lesz, mert igen, ebben nőnek fel.
2: Végezetül, mennyi macska van Magyarországon a tapasztalatok szerint? Gondolom, van akár statisztikák, én utoljára akkor láttam, hogy egy ilyen bejegyzett cicából van jó 2,5-3 millió, és akkor ezen felül még akkor feltételezem, hogy a kóborállatok és a gazdatlanállatok száma szintén magas. Magas itt Magyarországon?
3: A kóborállatok száma biztos, hogy nagyon magas, pontos számot nem tudok, szerintem ezt nem is igazán lehet megbecsülni. Ráadásul ugye ellentétben a kutyákkal, akiket tényleg regisztrálni kell a kötelező csippelés és veszettségoltás miatt, a macskáknál nincsen pontos szám erre, de feltételezzük, hogy egyre több cica van, hiszen a járvány okozta lezárások miatt a tartott kutyák száma is nagyon-nagyon megnőtt egy-két év alatt hihetetlen mértékben. Feltételezzük, hogy ez a cicáknál is így van. Az viszont, hogy korbomacskából mennyi van, ezt még csak megbecsülni se tudjuk, de sajnos sokkal-sokkal több, mint kellene, és már egy kóbormacska is pont egyel több az ideálisnál.
2: A cicusokkal való közvetlen találkozás egy-egy ilyen alkalommal, amiről az imént beszéltél, fontos lehet. Esetleg van olyan valaki, olyan fiatal, vagy szükség van olyas valakire, aki esetleg segítene, azzal támogatna, hogy mondjuk önkéntes munkát vállalnálatok. Ilyenre van lehetőség?
3: Ilyenre mindenképpen van lehetőség, és nagyon-nagyon örülünk is, hogyha jönnek nekünk segíteni, hiszen sok cicánk van, nagyon sok munkánk van. Lehet egyszerűen csak eljönni cicát simogatni, és ennek is örülünk, hiszen a cicánk egyszerűen egyszerűen nincs annyi időnk, hogy mindenkit végig simogassunk, tehát ha valaki csak azért jön, hogy megsimogassa a cicákat, annak is örülünk. Ha esetleg a munkánkban is, tehát takarítás, etetés ilyenben tudnak segíteni, azt is megköszönjük, illetve lehetőség van közösségi szolgálat keretében is.
2: A középiskolások.
3: Munkát a középiskolások számára. Sok középiskolás volt már nálunk, és szerintem mindannyian nagyon jól érezték magukat. Olyanok is vannak köztük, akik azóta is visszajárnak időnként segíteni. Ugye ez is egy fontos része lehet a fiatalok formálásának, hogy látják, hogy működnek a dolgok, látják, hogy milyen sok cica kerül be, és akkor ők is esetleg megpróbálnak azon dolgozni, hogy ne kerüljön be, vagy ne kerüljön utcára még több cica.
2: Ha valaki örökbe szeretne fogadni cicát, akkor hol kereshet benneteket?
3: Van Facebook oldalunk, facebook.com/kaposalatbarát, illetve van hagyományos honlapunk is, kaposalatbarát.hu. Itt lehet velünk kapcsolatba lépni, ott a telefonszámunkat is olvashatják. Azt tudni kell, hogy nálunk örökbefogadási szerződéssel lehet csak cicát örökbefogadni, amiben vállalják, hogy a felelős állattartás előírásainak megfelelően gondoskodnak a cicákról. Semmi extrém dolog nincs benne, oltási, ivartanítási kötelezettség, ilyesmi. Tehát mi nagyon szeretnénk azt, hogyha a tőlünk örökbefogadott cicák nem növelnék az utcán levő cicák számát, tehát csak ilyen hivatalos megállapodással lehet tőlünk cicát örökbefogadni, de mindenkit szeretettel várunk. Nagyon sok cicánk van kinn a Facebookon, illetve nagyon sok cicát hirdetünk is, külső cicát, ugye erről már beszéltünk is korábban. Nem tudunk mindenkit befogadni, ilyenkor abban próbálunk segíteni, hogy hirdetjük őket, rengeteg cica gazdára talált így is, tehát akár a saját cicáink közül, akár a külső cicák közül, hogyha valaki örökbefogad, az mindenképpen egy nagyon nagy segítség, és nyilván egy nagy boldogság egy új cica családban.
2: Dr. Tarnavölgyi Gábor, köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm a lehetőséget!
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Nemes cselekedett cicát fogadni örökbe. Tartásához dr. Gippert Robert állatorvostól kértünk segítséget. Springman Betty interjúja következik.
2: Egyre többet hallom már azt, hogy főleg az ilyen divatosabb fajta macskákat, azokat lakásban, csak lakásban tartással adnak örökbe. Például egy kopasz macskát, vagy egy bármilyen, vagy egy Maine Coont, ami egy kicsit specifikusabb, amit jobban feltenek a gazdái. Mennyire kivitelezhető ez, és mennyire jó a macskának, hogyha egy lakásban van szorítva?
3: Igen, ezek a nagyon kihegyezett faj specifikus macskáknál a tenyésztők sokszor az egész környezetet megnézik, tehát nem csak feltételet kötnek, szerződést kötnek különböző ivartanításra, és adott esetben akár a vakcinázásukat, kezelésüket is előírják, hogy mivel hogyan átkezeljünk, akár még nekünk is hát feltételeket szabnak az újon érkező kis versenyző, ahogy a tenyésztő ezt mondta, azt mondta. Igen, a macskák alapvetően a nagyon nagy része nem csak ezek a fajmacskáknak lakásban éli az életüket, tehát a macska ilyen vonatkozásban sokkal jobban szocializálódik a benti körülmények között, és sokkal könnyebben meg lehet tanítani mondjuk a tisztán tartás vonatkozásában, hogy hova vizeljen, hova végezze a kis és nagy dolgát. Egy kutyánál gyakorlatilag szinte minden esetben sétáltatáshoz kötött a dolog, bár nyilván itt is vannak egészen jól nevelt kutyák, amik adott esetben ugyanúgy alomra vagy pelenkára el tudja végezni a dolgát, de a macska ilyen szempontból nagyon jól tud szocializálódni a környezetbe. Sőt, ezek a fajták úgy gondolom életképtelenek lennének kinti körülmények között. Egyrészt olyan érzékenyek különböző szélsőséges időjárási viszonyokra, fertőzésekre és táplálkozás vonatkozásában, tehát ezek a fajta spéci macskák mindenképp úgy gondolom, hogy speciális tartási körülményeket igényelnek lakáson belül is, és a táplálkozásuk vonatkozásában is mindenképp olyan étrendet kell neki kialakítani, ami a szokványostól kicsit eltérő. Tehát bár alapvetően a macska nagyon sok esetben ezt is maga eldönti, tehát monodiétásnak ne nevezzük őket, tehát azt jelenti, hogy rákattan egy ízvilágra gyakorlatilag, és onnantól kezdve az atya úristen se tudja lerobbantani róla, és sok esetben akár képes koplani, vagy egészen betegségig éhen maradni, és más ízvilágot nem elfogadni. Ebben azért valamennyire a tápgyártók is ludasak, mert sajnos tesznek bele olyan ízfokozó anyagokat, ami egyfajta függőséget okoz. Tehát ilyen szempontból úgy gondolom, hogy ezek a macskák egyfelől a tartásuk egyszerű, mert igazából nem igényelnek különösebb tréninget a gazditól, hogy rendszeresen kivigye, vagy átadott esetben foglalkozzon vele, egy macska ösztönösen a lakás körülményeiben alkalmazkodni tud.
2: Akkor ez azt is jelenti, hogy egy macska nagyon könnyen válik szobatisztává, szóval teljesen könnyű dolgunk van, hogyha alomra akarjuk szoktatni.
3: Alapvetően a macska ösztönösen ezeket a körülményeket megteremtjük neki, magától meg fogja tanulni a szobatisztaságnak a szabályait, szemben egy kutyával, aminek igen sok munka kell a hátterében legyen, hogy egy lakásban tartott kutya szobatisztává váljon.
2: De ha jól tudom, akkor a macskák sokkal jobban is bírják azt, hogyha be vannak zárva egy lakásba, mint mondjuk egy kutya, aki depressziósá válhat.
3: Így van. A macska az összességében érdekes állat, tehát nagyon sok esetben akkor hagyja, hogy szeretgessük, amikor ő akarja, tehát nem feltétlenül. A kutya az egy feltétel az én álláspontom szerint, de nyilván ebben a macskások lehet, hogy megcáfolnak. Tehát a kutya az feltétel nélkül mindig szeret és örül. A macska az egy kicsit rafináltabb állat, ő kicsit az érdekeit figyelembe véve helyezkedik adott esetben családon belül is gazdikhoz, de alapvetően nagyon sokszor, amikor ő igényli a kényeztetést, akkor oda megy, de amikor az ember szeretne foglalkozni vagy játszani vele, akkor sok esetben elutasítő ad abszurdum, akár karma harap. Tehát a macskák sokkal inkább maguknak való világban élnek, igazából sokkal ingerszegényebb környezetet el tudnak fogadni. Persze nyilván egy kölyök macskának is jó, hogyha kiteszünk ilyen mászófalakat, kaparófalakat, mert nyilván akkor a bútorzatban kevésbé fog kárt tenni, tehát nyilván a együttélésnek a körülményeit meg lehet

0: támogatni azzal, hogyha ezeket a macska számára izgalmas kis helyeket, mászó területeket meg tudjuk neki adni. Minél idősebb lesz, annál inkább kényelmessé válik, és igazából megtalálja a lakásnak abba azt a pontját, ahol megfelelő hőmérsékleti viszonyok vannak, megfelelő páratartalom, megfelelő célmozgás van, tehát ha megnézzük, akkor egy macska mindig olyan helyet választ magának ejtőzésre, ami alapvetően egy teljesen védett és biztonságos, tehát ezt ők zsigerből, ösztönből érzik.
1: Sokszor beszéltünk már arról, hogy egy kutyán hogy lehet észrevenni, hogyha allergiás lesz valamire, hogyha allergiás tüneteket mutat, ami nem is annyira nehéz, hiszen általában a kutyák közvetlenül mellettünk élnek. De mi a helyzet a macskákkal rajtuk, hogy tudjuk észrevenni, hogyha esetleg a tápra allergiás lett, vagy bármilyen más szerre, ami az otthonunkban található?
0: Hát alapvetően a eljáró macskáknál sokszor már akkor veszik észre a gazdik, ha a probléma van, amikor már jelentős bőrtünetek vannak, de mondjuk egy lakásban tartott cicánál sokkal előbb lehet azokat a tüneteket észlelni, hogy valami nincs rendben a bőrével. Igazából a szőrhullás az nyilván az legelső lépcsője annak, hogy kicsit jobban hullatja szőrét, de ez nagyon sok betegség kezdőjeleként is lehet, tehát hogy állat beteg legyengül, abban a pillanatban a szőre elkezd hullani. Tehát a viszkető tünetek azok ugyanúgy jelentkeznek, mint a kutyáknál, tehát általában megvannak az úgynevezett predilekciós helyek, magyarra lefordítva azok a jellegzetes területek a testfelszínen, tehát például fül mögött, lábhajlatokban, lábvégeken, ahol végül is legelső képen jelentkeznek a bőrtünetek. A bőrbetegség mindig egy nagyon nehezen fogható történet, tudnélik számos más betegséghez kötődő problémakörnek is lehetnek bőrtünetei, tehát önmagában az elkülönítés sem egy egyszerű történet, illetve hát sajnos a diagnosztizálásuk is sokszor költséges és türelmet igényel, és legfőképpen a kezelésük igényel nagyon-nagyon sok időt és energiát. Tehát visszakanyarodva a tünetekhez, tehát általában valamilyen viszkető vakarózó tünetek jelentkeznek bőrpirrel, szőrhullással, és hát későbbiekben az elváltozott területeken azáltal, hogyha nyalja vagy kaparja, sebek jelentkeznek, és ezek mind-mind fokozzák a tüneteket. Az egészséges kutya-macska szőrében számos olyan kórokozó van, ami adott esetben feltételesen okoz problémakört. Tehát, hogyha egészséges az állat, akkor ezek a kórokozó gombák, baktériumok, atkák adott esetben nem okoznak klinikai tünetet, de bármi gyengítő tényező van, abban a pillanatban ezek szerephez jutnak, és másodlagosan kialakítják a tüneteket. És általában tünetek akkor vannak már, amikor ezek a másodlagosan szerepet játszó gombák, baktériumok elindítják a különböző szövődményes fertőzéseket.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. 91.2. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Helytörténeti rovatunk következik Májerné Bocska Ágnes idegenvezetővel, akivel legutóbb a Róma villa történetét kezdtük felgöngyölíteni, ezúttal pedig a Róma villa állatai kerülnek a figyelem középpontjába.
2: Beszéltünk a parkról, hogy hogy nézett ki, hogy milyen volt. Ezeket honnan tudjuk egyébként?
3: Nagyon sok mindent tudunk Párizs Anella visszaemlékezéseiből. Én hivatkozni fogok rá, illetve nagyon sok történetet onnan hozok, tehát a 10 éves örökbefogadott kislány, erre is majd kitérünk, hogy hogy került ő Kaposvárra. Retteltesen szeretett itt lenni, nagyon szerette a villát, nagyon szerette Magyarországot, nyilván Franciaországba is megfordultak még ezután is, hogy örökbefogadták. Na most az ő visszaemlékezéseiből tudjuk. Például azt is tudjuk, hogy hogy nézett ki maga a Róma villa, és Anella úgy írja le, hogy a Róma villát tréfásan egy kis állatkertnek is lehetett volna nevezni, mert Józsi bácsira jellemző volt, hogy az állatokat nagyon szerette, és a képein is gyakran szerepeltek.
2: Mint a páva például.
3: Például.
2: De milyen állatok voltak még egyébként?
3: Tudod, hogy hogy hívják a pávát?
2: Valami furcsa neve volt is, ezt még említetted.
3: Nem volt furcsa neve, Jankó volt a páva. Jankó. Igen. Hát ha már a pávával kezdted, akkor kitérhetünk erre, de akkor elmesélem neked, hogy 3-4 macska volt, 4 kutyát tartottak, nagyon sok volt a baromfia, tyúka, liba, kacsa, pulyka, gyöngytyúk, aztán tehenek, na, igen. Volt egy összvér, az összvért Fricinek hívták, volt egy páva volt a Jankó páva, és volt egy csacsi, a tatár, mert amikor megindult, akkor ment a csacsi, mint a tatár. Tehát innen kapta az elnevezését. És akkor Jankó, hát ezzel kezdett, hogy ki is volt a Jankó. Jankó volt a vendégbejelentő a villában. A család még nem is sejtette, hogy vendégek érkeznek, amikor Jankó, ő egy himpáva volt, már megneszelte messziről a kocsi zörgést, és kellemetlen hangján elkezdett égtelenül kiabálni.
2: Ő volt a riasztó.
3: Ő volt a riasztó.
2: Nem csak Anella írta le, hogy Ripruna szerette az állatokat, hanem ahogy említetted te is, a festményein is láthatjuk, viszont a város közterületein is láthatjuk. Nem véletlenül dobtam be az imént a csacsit, vagy a szamarat, mert itt a Sétáló utcán ugye ott van a kis szamaras szobra Ripronai Józsefnek, de ott van az egykori koronaszálló mellett, a mai Kapos Hotel mellett az Ady Endre utcában, az a szobor, ahol Ady Endrével beszélget, és ott van mellette a kutya. Uh-huh. Annak a kutyának is van, gondolom, valamiféle története, hogyha az utókor érdemesnek tartotta még szobor formájában is megörökíteni az ő emlékét.
3: Igen, nagyon érdekesek Ripronai kutyái, több kutya volt fönt a villában. A kedvenc kutyája Flox volt. Most tudom, hogy mindenkinek a Happy jut eszébe, mert Happyvel van, Ady Endre és Ripronai Happy kutyával vannak megörökítve, de mindjárt rátérünk ő rá is, jó? Tehát a kedvenc kutyája az Flox volt, egy rendkívül szép és okos, hűséges vadászkutyáról beszélünk, és hát az történt, egyébként 1910-ben ezt megint csak Anellától tudjuk, hogy az Ivánfa hegy egyik szőlőtulajdonosának a fia egyik éjjel lelőtte ezt a kutyát, mert állítólag a szőlőt dézsmálta. Nos, Józsi bácsi annyira megorrolt, hogy tudni sem akart többé erről a családról, tehát messze elkerülte őket, még a köszönésüket sem fogadta.
2: Pedig a kutya nem gyakran eszik szőlőt.
3: Igen, tehát ez volt az oka, vagy az indok. Aztán a következő kedvenc kutyája Happy kutya volt, akivel megvan örökítve, egy ilyen kis keverék kutya, egy nagyon-nagyon kedves, mindenhova követte a mestert, tehát nem véletlenül került közéjük, és volt egy Filox nevezetű kutyus, őt nem nagyon kedvelte, ez az édesanyjának a kutyája volt, úgyhogy azért tartották meg, mert harapos volt, állandóan mérges kis állat, de mivel az édesanyjáé volt, ezért még a kutyát öregkorában is dédelgették, és óvták mindentől, tehát az erre való tekintettel tartották meg. Aztán van még egy nagyon érdekes kutya, egy nagyon szép fehér orosz agár, ami a fényképeken is szerepel, és általában Lazarin asszony mellett szerepel, vagy ott fekszik mellette, vagy mellette áll. Hát ez egy érdekes történet, mert Olgáról azt írták, hogy egy kényeskedő és irigy állat, soha olyan buta kutyát még nem ismertünk, írta Anella, mint Olga kutya. Hát a gazdájához sem nagyon ragaszkodott, rendszeresen elkószált, a város város különböző részeibe, tehát a távolabbi részeibe is képes volt elmenni. Aztán egyszer egy fodrászmester visszahozta, vagy valaki más hozta vissza. Volt olyan, hogy csak üzent, hogy megint nála van a kutya. Aztán egyszer csak a kutya végül örökre elmaradt, tehát nem tudni, hogy a kutyának mi lett a sorsa. Beszéltünk még az előbb ugye baromfiakról, hogy nagyon sok volt a baromfi, és még méhese is volt Riprónainak. A rengeteg baromfinak nagy elkerített terület állt rendelkezésre, ezáltal a szép parknak és a sok pompázó virágnak nem okoztak semmiféle bántódást az állatok.
2: Nagyon szép. Nagyon szépen köszönöm, kedves Ági. Hát legközelebb akkor majd Riprónai Józseffel folytatjuk. Köszönöm.
3: Köszönöm.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Berze Márton kommunikációs szakemberrel legutóbb arról beszélgetett Keszthelyi Tibor, hogy milyen egy tipikusan rossz vezető. Arrogáns, erőszakos és olyan, aki visszaél a hatalmával. Ám aki jó vezető szeretne lenni egy kaposvári KKV cégnél, egész más jellemvonásokkal és attitűdökkel kell, hogy rendelkezzen.
2: Ugye még egy olyan dolog, amiről manapság nem szívesen beszélünk, ez a hierarchia, pedig ez egy létező dolog, bármennyire próbálunk úgy tenni, mintha nem lenne. Ez valójában egy önállítás, hogy nincsen. Onnantól kezdve, hogy a nap végén egy, azaz egy ember hozza meg a döntéseket, és az nem a munkatárs, hanem te vagy, kedves cégvezető hallgató. Onnantól kezdve van hierarchia, bármennyire is laposítod a szervezetet, bármennyire lapos is ez a piramis, attól az még egy piramis. Tehát nekünk szükségünk van arra a bizalmi kapcsolatra, ami azáltal jön létre, hogy rendszeresen kommunikálunk a nekünk dolgozó emberekkel. Tehát ez például egy nagyon-nagyon fontos és lényeges alapelv, van még egy csomó, nem tudom, fejlesztjük őket, hogy folyamatosan átadjuk a feladatainkat, ugye ez a delegálás, amit manapság ugye nagyon, erre külön tréningek vannak, miközben egyébként ez egy nagyobb átfogó szemlélet, többek között a bizalom és kapcsolatépítés nélkül értelmezhetetlen, hogy hogyan delegálhatunk feladatokat, meg hatásköröket, meg felelősségi köröket. Tehát itt van ez, vagy hogy rendszeresen visszajelzést kell adnunk a munkatársaink teljesítményére, ezek mind olyan kulcstényezők, amik sikeressé, eredményessé tesznek egy vezetőt, mert lássuk be, azért egy vezetőt alapvetően az eredményei mérnek meg. Elsősorban az eredményei mérnek meg. Sok mindent lehet mondani, és ha beírod a Google-ba, hogy hogyan legyek jó vezető, akkor körülbelül 9,5 milliárd találatot fogsz találni, de hol indulj el, mi az, amire érdemes fókuszálni? Hát én szerény javaslatom az az, főleg, hogyha ezt KKV cégvezetőként hallgatod, hogy alapvetően az eredmény iránt érdemes elköteleződni, ebbe az irányba érdemes elindulni, és azt a kérdést feltenni, hogy hogyan tudunk eredményesen együtt dolgozni. És ennek vannak ilyen nagyon szigorú peremfeltételei, vagy olyan alapvetései, amik egyébként évezredek óta változatlanak. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy ez valami egészen új dolog, akkor egyáltalán nem új dolog. Tehát mondok egy példát, elvárják a vezetőktől manapság, meg különösen, hogy tisztán és világosan kommunikáljanak, ugye, meg radikális őszintesség, ugye ez a candor nevű angol kifejezés.
3: Igen, Marci, mondhatnám, hogy magyarul ez a transzparens kommunikáció, na de hát ugye még ez sem magyarul van, na de hát ilyen ez a business slang, a lényeg. Ez is olyan dolog, hogy tudjuk már régóta, és csak elfelejtettük használni?
2: Transzparencia. Na de ez olyan mennyire új dolog? Nekem eszembe jut 1940 körül elmondott Churchill beszédek a Blitz alatt. Amikor ugye Churchill teljes őszintességgel beszél a brit polgároknak arról, hogy mi vár rájuk, és ugye szó szerint ugye ez klasszikussá vált ez a mondat, hogy nem ígérhetek más, csak vért, verejtéket és könnyeket. Hát ez nem az, amikor a radikális őszintesség, a teljes transzparencia, srácok, ez a helyzet, egyébként éppen szét fognak minket bombázni, le fognak minket bombázni, de harcolni fogunk. Ott Churchill nem kenegeti el a felül, azt mondja, hát igen, lehetne jobb is a helyzet, nem, hát mondjuk így, ilyen pestiesen pacekba kimondja, hogy ez lesz, fájni fog, de túl fogjuk élni, és végül győzni fogunk. Tehát ez, hogy mondjam, ez se egy új dolog, de maradjunk Angliánál, mondjuk Shakespeare-nek az 5. Henrikében van egy jelenet, ahol a Szent Crispin napi csatára készülődnek, és akkor ott ugye elmondja, hogy mi kevesek, akik itt harcolunk, azok majd emlékeznek erre az ütközetre, és majd büszkén mondják, hogy nem tudom én micsoda, hogy itt voltunk. Igen. Őszintesség, ezt ma employer brandingnek hívnánk egyébként, ami a csatamezőn történik. Kialakítok egy ilyen közös tudatot, egy közös csoporttudatot, ami ugye szintén valamilyen közös megpróbáltatáson fog minket keresztül vinni, és ez ad nekünk egy rangot, és itt ebben egyek vagyunk ebben a feladatban. Tehát amikor lemegy a Jeff Bezos dobozolni az Amazon raktárba karácsonykor, akkor ő lényegében egy 5. Henrik féle kulturális tettet hajt végre, vagy ennek a modernkori változatát valósítja meg. Szóval ezért gondolom azt, amit itt a bevezetőben is mondtam, hogy picit szeretünk az új dolgok után rohanni, van egy ilyen, a mai világnak van egy, szerintem egy erős ilyen dopamin függősége, hogy van minden ami új, az izgalmas, vonzó, az azon, aki kell próbálni, mindenben szeretnénk valami újat, de hogy valójában itt olyan dolgokról beszélünk, amik hát mondjuk így, hogy legkésőbb az ókori görögök óta így benne van az európai tudatban, vagy így a nyugati kultúrka gondolkodásmódjában, működésmódjában, és azért van benne, mert hogy az ember, és akkor itt kapcsolok vissza saját magamra, hogy az ember, aki ennek az egész működésnek a középpontjában áll, az nem változott sokat. Tehát mint biológiai lény, meg mint társadalmilag meghatározott biológiai lény, nagyjából ugyanúgy működünk az elmúlt 10 000 évben. Ebben nem sok változás van. Szóval a velünk való bánásmód, a minket vezető vezetőknek ezzel a működéssel kéne tisztában lenni.
3: Marci, engedjük el az amazonos példát, kérlek.
2: Hál' Istennek.
3: Maradjunk a kaposvári KKV-knál, és beszéljünk arról, hogy oké, hogy a multiknál és a nagy vállalatoknál ez működik, de hogyan csapódhat le itt Somogyban? Például azt a megnőttem, kicsiből középnagyságú vállalkozással fejlődtem, akkor most például hogy oldjam meg a munkahogyi problémáimat, vagy mit kezdjek a hirtelen növekedéssel?
2: Igen, ez egy nagyon specifikus téma, vagy nagyon speciális téma. Van is erre a szakirodalomban, vagy nem tudom, így az üzleti közbeszédben erre egy kifejezés, ezt növekedési fájdalomnak hívják, hogy ez rendszeresen fellép akkor, amikor ugye meghatározott pontokon hirtelen nagyot nő a szervezet. És ugye a KKV szinten ez azért különösen látványos, mert hogy itt ugye, mit tudom, ez egy főszcégből lesz hirtelen 10 főszcég, egy egyéni vállalkozó, ugye mikrovállalkozóvá, aztán kisvállalkozóvá válik, a kisvállalkozó, ha ügyes és sikeres, akkor igen, valóban, ahogy mondod, elkezd a középvállalati státusz felé rohanni, és ennek számos olyan nagyon specifikus problematikája vagy problémafelvetése van, amiről külön-külön érdemes szerintem egyébként beszélni.
3: Jó, beszéljünk. Vezetői oldalról nézve ezt, hogy éli meg egy vezető egyébként?
2: Abszolút értelek, igen. Hát ugye hogyan szembesül ezzel a helyzettel? Például úgy, hogy végigmegy a folyosón, és ráköszön 4 olyan ember, akiről azt se tudja, hogy kicsoda. De szemmel láthatóan ők tök otthon érzik magukat ebben a cégben. Ez pedig tipikus jel arra, hogy itt egy olyan növekedési ugrás volt, ami magával hozta a létszám olyan szintű bővülését, hogy már nincs közvetlen kapcsolatom a csapatommal. Vagy ugye bejött egy középvezetői réteg, és mostantól nekem már valójában csak a középvezetői réteggel van napi szintű kapcsolatom. Ugye megint ott tartunk, hogy kapcsolat, kommunikáció, közvetlen ráhatás a napi működésre, és ugye hirtelen ezek már áttéteken keresztül kezdenek el működni. És hogy mik ezek, amik igazán fejfájást tudnak szerintem okozni egy ilyen helyzetben, az az, amikor egy vezető megpróbálja a saját korábbi működését folytatni, csak egy picit jobban. Tehát, hogy csak egy picit többet kell odafigyelni, csak egy kicsit jobban ott kell lennem, de az a helyzet, hogy ez már nem ugyanaz a cég. És néhány dolog, ami tuti, hogy bezavarhat. Az egyik, az a szervezetben meglévő ilyen úgynevezett posterioritások. Ugye mindig a prioritásokról beszélünk, de valójában ezek a posterioritások az igazán izgalmasak, szerintem.
3: Szerintem is, bár fogalmam sincs, hogy mi az, de ma már nem is fogom megkérdezni tőled, a következő adásunkban kiderül majd. Marci, köszönöm addig is a maiakat.
1: A mai mutató eddig tartott, a következő pedig pénteken lesz majd. Továbbra is várjuk a véleményeket és az ötleteket műsorunkkal kapcsolatban az info@radiomost.hu e-mail címre, vagy ismert telefonszámaink valamelyikére. Búcsúzom szerkesztőségünk nevében, Rót Balázsi Hunort hallották, viszont hallásra további jó rádióhallgatást kívánok!
0: Ez volt a mutató.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: 91.2 Rádió Most!

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhalmi Krisztián vagyok. Amíg a közönség megtölti a nézőteret, biztos a Kaposfest jövője. Hétfő este a Szivárvány Kultúrpalotában hivatalosan is megnyitották a 17. Kaposfestet. Hordják Balázs fesztiváligazgató felidézte, hogy a fesztivált hónapokon át tartó egyeztetések, programtervezés és sok-sok szervezés előzi meg, de mindez megírja, amikor megtelik a nézőtér és együtt ünnepelhetik a kamarazenét. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt, hogy egy város erejét nem csak az épületei vagy gazdasági teljesítménye adja, hanem az is, hogy milyen közös élményeket tud nyújtani. Hozzátette, hogy a Kaposfest jövője addig biztos, amíg a közönség megtölti a nézőteret. A Kaposfest péntekig várja a közönséget. Kaposvárról nézve a nap 61%-át takarja ki holnap a hold. Szerdán Magyarországról részleges napfogyatkozás lesz látható. Európa egyes részein, például Izlandon és Spanyolországban teljes napfogyatkozás figyelhető majd meg, hazánkból azonban csak részleges lesz a jelenség. Kaposváron a fogyatkozás 19 óra 24 perckor kezdődik. A legnagyobb, még látható fázisát este 8 óra után néhány másodperccel éri el, amikor a nap korongjának mintegy 61%-át takarja majd a hold. A napba szabad szemmel vagy hagyományos napszemüvegben nézni tilos és veszélyes. A jelenséget kizárólag megfelelő napfogyatkozás néző szemüveggel vagy erre alkalmas szűrővel szabad közvetlenül megfigyelni. A Zselici Csillagpark azt közölte, hogy nem szerveznek programot a napfogyatkozásra, ugyanis a nyugati horizont nem ideális ott, az épület és a fák kitakarják az ég alját. Azt is hozzátették, hogy biztonsági okokból a kilátót is lezárják 18 órától napnyugtáig. Több mint 1800 sertést kellett levágni. Egy Somogy megyei gazdaságban afrikai sertéspestist mutatta ki az állatok között. A sertéstelepen több mint 1800 állatot tartottak. A némbik azután vett mintákat a telepről, hogy az állatoknál láz, gyengeség, hasmenés és elhullás jelentkezett. A gazdaságot azonnal lezárták, az állományt felszámolták, és vizsgálják a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését. Az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes, a sertés állományokban azonban súlyos károkat okozhat. Felném menekült a rendőrök elől. Egy ittas sofőr Somogyban Felnin rendszám nélkül menekült a rendőrök elől. A rendőrök vasárnap éjjel Nagyberkiben figyeltek fel az autóra, amelynek bal első kerekéről hiányzott a gumiabroncs, így szikrázva a Felnin haladt. A sofőr a rendőri jelzésre sem állt meg, hanem gyorsított és menekülni kezdett, végül azonban sikerült megállásra kényszeríteni. Kiderült, hogy a 36 éves büsé férfinak soha nem volt jogosítványa, az autón pedig nem volt rendszám, érvényes forgalmi engedély és kötelező biztosítás sem. A sofőr ellen eljárás indult. Korábbi polgármester hunyt el az Ironman versenyen. A hétvégi nagyatádi Extreme Man triatlon versenyen Békés Csaba korábbi polgármestere Velkei Gábor vesztette életét. A 63 éves férfi egy váltótagjaként teljesítette az úszást, amikor a parttól mintegy 100 méterre rosszul lett. Azonnal megkezdték az újraélesztését, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de az életét már nem tudták megmenteni. Kirajzolódnak az ókori épületek alaprajzai. Na, a Ripper-Rónai Múzeum szakemberei drónok segítségével kutatják a föld alatt rejtőző régészeti emlékeket Somogyban. A nyári időszak különösen alkalmas a légi felderítésre, ugyanis az egykori árkok, épületek és gödrök megváltoztatják a talaj szerkezetét, így a felettük növő gabona színe, magassága vagy sűrűsége is eltérhet a környezetétől. Ezek a különbségek a magasból jól kirajzolódnak. A múzeum felvételein például római kori épületek körvonalai is láthatóvá váltak. A drónokkal készült felvételekből részletes térképet és háromdimenziós modelleket is készítenek a régészek. Bárki zongorázhat a Balaton-Boglári Platán téren. Egy szabadon használható pianinót helyeztek ki a Balaton-Boglári Platán téren, amelyhez bárki leülhet egy kicsit zenélni. A hangszer közösségi összefogással került a térre, és még védőtetőt is készítettek fölé. Az utca pianinót már több járókelő is kipróbálta, így időről időre rögtönzött zongorajáték tölti meg a környéket. A hangszer csak a hét végéig marad a Platán téren, ugyanis megkezdődik a Szüreti Fesztivál területének kialakítása. Több száz zenész játszik egyszerre Balatonlellén. Több száz zenész játszik majd egyszerre szombaton a Balatonlellei napfénystrandon. Augusztus 15-én rendezik meg a City Rocks flashmobot, amelyet Közép-Európa legnagyobb rockzenei flashmobjaként hirdetnek. A két órás koncerten többek között a Queen, a Linkin Park, a Nirvana és a Green Day, valamint magyar együttesek, köztük a Tankcsapda, a Bikini és a Road dala is felcsendülnek. A zeneszámokat több száz gitáros, basszusgitáros, dobos, billentyűs és énekes közösen adja elő. Rossz idő esetén vasárnap tartják meg a rendezvényt. Több ezer kilométernyi vadháló védi az erdőket Somogyban. Mintegy 4700 kilométernyi vadvédelmi kerítés található Somogyban a megnövekedett vadállomány miatt. Ha ezeket egymás mellé helyeznénk, a kerítés csaknem kétszer körbeérné Magyarország határát. A szarvasok, őzek, dámok és muflonok elsősorban a fiatal fákat és friss hajtásokat károsítják, ezzel az erdők természetes megújulását is veszélyeztetik. A somogyi vadvédelmi kerítések kiépítése mai áron mintegy 19 milliárd forintba kerülne, fenntartásuk pedig évente nagyjából 570 millió forintot emészt fel. A vadkár a mezőgazdaságban is komoly problémát jelent, ezért a szakemberek szerint a vadállomány létszámának csökkentésére is szükség van. Gyérítik az erdőt a Bárdudvarnoki Feneketlen tó közelében. Fakitermelési munkák zajlanak a Bárdudvarnoki Feneketlen tó környékén, ami több kirándulóban is aggodalmat keltett. A SEFAK tájékoztatása szerint azonban nem tarvágásról van szó, hanem úgynevezett növedékfokozó gyérítésről. Ennek során csak bizonyos fákat vágnak ki, azért, hogy a megmaradó állomány több fényhez, vízhez és tápanyaghoz jusson, az erdő pedig hosszú távon egészségesebb legyen. A feneketlen tó és a közeli forrás közvetlen környezetét nem érintik a munkálatok. A munkát természetvédelmi okokból most végzik, a száraz talajon ráadásul kisebb károkat okoznak a munkagépek, mint a csapadékosabb időszakban.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este általában tiszta lesz az ég és 28-29 fokot mérhetünk, valamint éjszaka sem lesz hűvösebb 20 foknál. Szerdán egy gyenge hidegfront érkezik, melynek hatására enyhül a nagy meleg, de így is 30 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funky vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hey,

0: Egy óra, ami csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: Egyedül csak az ég szava bír rám, csak olyat, amit elbírok, bíz rám. Néha zűr van a mennyben, és elmegy a kedvem, ha ellök a világ. Lehet példa vagy szánalom lennék, nekem mindegy.

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmik Krisztiántól hallják. Hivatalosan is megnyitották hétfő este a 17. Kaposfestet a Szivárvány Kultúrpalotában. Hornyák Balázs fesztiváligazgató felidézte, hogy a fesztivált hónapokon át tartó egyeztetések, programtervezés és sok-sok szervezés előzi meg, de mindez megéri, amikor megtelik a nézőtér és együtt ünnepelhetik a kamarazenét. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt, hogy egy város erejét nem csak az épületei vagy a gazdasági teljesítménye adja, hanem az is, hogy milyen közös élményeket tud nyújtani. Hozzátette, hogy a Kaposfest jövője addig biztos, amíg a közönség megtölti a nézőteret. A Kaposfest péntekig várja a közönséget. Afrikai sertéspestist igazoltak egy lakócsai gazdaságban Somogy megyében. A településen több mint 1800 állatot tartottak. A népik azután vett mintákat a telepről, hogy az állatoknál láz, gyengeség, hasmenés és elhullás jelentkezett. A gazdaságot azonnal lezárták, az állomány felszámolása pedig már megkezdődött, és vizsgálják a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését. Az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes, a sertés állományokban azonban súlyos károkat okozhat. Felnén rendszám nélkül menekült a rendőrök elől egy ittas sofőr Somogyban. A rendőrök vasárnap éjjel Nagyberkiben figyeltek fel az autóra, amelynek bal első kerekéről hiányzott a gumiabroncs, így szikrázva a Felnén hajtott. A sofőr a rendőri jelzés ellenére sem állt meg, hanem gyorsított és menekülni kezdett, végül azonban sikerült megállításra kényszeríteni. Kiderült, hogy a 36 éves büsői férfinek soha nem volt jogosítványa, az autón pedig nem volt rendszám, érvényes forgalmi engedély és kötelező biztosítás sem. A sofőr ellen eljárás indult. 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg idén Magyarországon, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint országszerte 210 helyszínen dolgoznak, Somogyban egy út felújítás szerepel az idei programban. A beruházások több mint fele Európai Uniós támogatással valósul meg. A legtöbb helyen nem egyszerűen új aszfalt réteget kapnak az utak, hanem az útpályát is megerősítik, hogy tartósabb és biztonságosabb legyen. Véradásra hívják az embereket az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt szerint a vérkészlet jelenleg stabil, az ünnep miatt azonban a szokásosnál kevesebb lehet a véradó, miközben a kórházakban folyamatosan szükség van vérkészítményekre. Ezért arra kérnek mindenkit, aki egészséges és alkalmas a véradásra, hogy lehetőség szerint a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra tervezzen véradást. Az aktuális helyszínekről és időpontokról a Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt honlapján lehet tájékozódni.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és nem lesz hűvösebb 20 foknál. Szerdán egy gyenge hidegfront érkezik, melynek hatására enyhül a nagy meleg, de így is 30 fok lesz a csúcsérték. A hét végéig marad a napos, mérsékelten meleg idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most.
3: Azt

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva,

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Békés Csaba korábbi alpolgármestere, Velkei Gábor vesztette életét a hétvégi nagyatádi Extrémment triatlon versenyen. A 63 éves férfi egy váltó tagjaként teljesítette az úszást, amikor a partról mintegy 100 méterre rosszul lett. Azonnal megkezdték az újraélesztését, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de az életét már nem tudták megmenteni. Drónok segítségével kutatják a föld alatt rejtőző régészeti emlékeket Somogyban a Ripper-Rónai Múzeum szakemberei. A nyári időszak különösen alkalmas a légi felderítésre, ugyanis az egykori árkok, épületek és gödrök megváltoztatják a talaj szerkezetét, így a felettük növő gabona színe, magassága vagy sűrűsége is eltérhet a környezetétől. Ezek a különbségek a magasból jól kirajzolódnak. A múzeum felvételein például római kori épületek körvonalai is láthatóvá váltak. A drónokkal készült felvételekből részletes térképeket és háromdimenziós modelleket is készítenek a régészek. Akár 100 000 forintba is kerülhet az iskola kezdés az elsős gyermekek családjainak egy friss felmérés szerint. A kutatás alapján az első osztályosoknál főként az iskolatáska, a tolltartó és a tanulósarok kialakítása jelenti a legnagyobb kiadást. A második és nyolcadik évfolyam között átlagosan jóval kevesebbet, mint egy 60 000 forintot terveznek költeni a szülők. Náluk elsősorban a ruházat és a cipő kerül sokba. Súlyos földrengés rázta meg hétfőn Kolumbiát. A katasztrófában legalább 132 ember halt meg. A 7,4-es erősségű földmozgás az ország nyugati részén történt. Rengései több száz kilométeres körzetben lehetett érezni. Számos épület összeomlott, a romok alatt pedig továbbra is eltűntek után kutatnak, ezért az áldozatok száma tovább emelkedhet.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, és nem lesz hűvösebb 20 foknál. Szerdán egy gyenge hidegfront érkezik, melynek hatására enyhül a nagy meleg, de így is 30 fok lesz a csúcsérték. A hét végéig marad a napos, mérsékelten meleg idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

hogy úgy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

rögtönzött álomképben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele.

nincsen figyelmed. Bujakott alatt, mint dorongból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az ámorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsi, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a fi-

0: szeretet csak szétszedne.
1: Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Részleges napfogyatkozás lesz látható szerdán Magyarországról. Kaposváron a jelenség 19 óra 24 perckor kezdődik, és a napkorongjának mintegy 61%-át takarja majd ki a hold. A Zselici Csillagpark azt közölte, hogy nem szerveznek programot a napfogyatkozásra, ugyanis a nyugati horizont nem ideális ott, az épület és a fák kitakarják az ég alját. Azt is hozzátették, hogy biztonsági okokból a kilátót is lezárják este 6 órától napnyugtáig. Megegyezték azt is, hogy a napba szabad szemmel vagy hagyományos napszemüvegben nézni tilos és veszélyes, a jelenséget kizárólag megfelelő napfogyatkozást néző szemüveggel vagy erre alkalmas szűrővel szabad közvetlenül megfigyelni. Fakitermelési munkák zajlanak a bárdudvarnoki Feneketlen tó környékén, ami több kirándulóban is aggodalmat keltett. A SEFAK tájékoztatása szerint azonban nem tarvágásról van szó, hanem úgynevezett növekedésfokozó gyérítésről. Ennek során csak bizonyos fákat vágnak ki, azért, hogy a megmaradó állomány több fényhez, vízhez és tápanyaghoz jusson, az erdő pedig hosszú távon egészségesebb legyen. A Feneketlen tó és a közeli forrás közvetlen környezetét nem érintik a munkálatok. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás államfői mandátuma július 20-án megszűnt. Baka Andrást a Tisza párt jelölte köztársasági elnöknek, a Fidesz és a KDNP nem állított jelöltet, és a szavazáson sem vettek részt a képviselői kedden. A Tisza mellett egyedül a Mi Hazánk állított még jelöltet, de Tóth Máté energiajogász nem kapta meg a hivatalos jelöléshez szükséges legalább 40 írásbeli országgyűlési képviselői ajánlást.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég és nem lesz hűvösebb 20 foknál. Szerdán egy gyenge hidegfront érkezik, melynek hatására enyhül a nagy meleg, de így is 30 fok lesz a csúcsérték. A hét végéig marad a napos, mérsékelten meleg idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: annyira mar meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bak elé.
1: A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Hivatalosan is megnyitották hétfő este a 17. Kapos Fesztet a Szivárvány Kultúrpalotában. Hornyák Balázs fesztivál igazgató felidézte, hogy a fesztivált hónapokon át tartó egyeztetések, programtervezés és sok-sok szervezés előzi meg. De mindez megéri, amikor megtelik a nézőtér és együtt ünnepelhetik a kamarazenét. Szita Károly polgármester pedig arról beszélt, hogy egy város erejét nem csak az épületei vagy a gazdasági teljesítménye adja, hanem az is, hogy milyen közös élményeket tud nyújtani. Hozzátette, hogy a Kapos Fest jövője addig biztos, amíg a közönség megtölti a nézőteret. A Kapos Fest péntekig várja a közönséget. Afrikai sertéspestist igazoltak egy lakócsai gazdaságban Somogy megyében. A településen több mint 1800 állatot tartottak. A Nébik azután vett mintákat a telepről, hogy az állatoknál láz, gyengeség, hasmenés és elhullás jelentkezett. A gazdaságot azonnal lezárták, az állomány felszámolása pedig már megkezdődött, és vizsgálják a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését. Az afrikai sertéspest is az emberre nem veszélyes, a sertés állományokban azonban súlyos károkat okozhat. 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg idén Magyarországon, csaknem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint országszerte 210 helyszínen dolgoznak, Somogyban egy út felújítás szerepel az idei programban. A beruházások több mint fele Európai Uniós támogatással valósul meg. A legtöbb helyen nem egyszerűen új aszfalt réteget kapnak az utak, hanem az útpályát is megerősítik, hogy tartósabb és biztonságosabb legyen.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában tiszta lesz az ég, és nem lesz hűvösebb 20 foknál. Szerdán egy gyenge hidegfront érkezik, melynek hatására enyhül a nagy meleg, de így is 30 fok lesz a csúcsérték. A hét végéig marad a napos, mérsékelten meleg idő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Békés Csaba korábbi alpolgármestere, Velkei Gábor vesztette életét a hétvégi nagyatádi Extrémment triatlon versenyen. A 63 éves férfi egy váltó tagjaként teljesítette az úzást, amikor a partról mintegy 100 méterre rosszul lett. Azonnal megkezdték az újraélesztését, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de az életét már nem tudták megmenteni. Drónok segítségével kutatják a föld alatt rejtőző régészeti emlékeket Somogyban a Ripper-Rónai Múzeum szakemberei. A nyári időszak különösen alkalmas a légifelderítésre, ugyanis az egykori árkok, épületek és gödrök megváltoztatják a talaj szerkezetét, így a felettük növő gabona színe, magassága vagy sűrűsége is eltérhet a környezetétől. Ezek a különbségek a magasból jól kirajzolódnak. A múzeum felvételein például római kori épületek körvonalai is láthatóvá váltak. A drónokkal készült felvételekből részletes térképeket és háromdimenziós modelleket is készítenek a régészek. Véradásra hívják az embereket az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt szerint a vérkészlet jelenleg stabil, az ünnep miatt azonban a szokásosnál kevesebb lehet a véradó, miközben a kórházakban folyamatosan szükség van vérkészítményekre. Ezért arra kérnek mindenkit, aki egészséges és alkalmas a véradásra, hogy lehetőség szerint a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra tervezzen véradást. Az aktuális helyszínekről és időpontokról a Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt honlapján lehet tájékozódni. Súlyos földrengés rázta meg hétfőn Kolumbiát. A katasztrófában legalább 132 ember halt meg. A 7,4-es erősségű földmozgás az ország nyugati részén történt. Rengései több száz kilométeres körzetben lehetett érezni. Számos épület összeomlott, a romok alatt pedig továbbra is eltűntek után kutatnak, ezért az áldozatok száma tovább emelkedhet.
0: Időjárás jelentés.